0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az elevátorház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A New York palota és a benne található kávéház a világvárossá váló Budapest jelképértékű épülete, amelyet a New York Életbiztosító Társaság építetett. A társaság a 19. század végén a világ egyik legjelentősebb biztosító intézete volt, amely Európa több fővárosában rendelkezett önálló székházzal. A New York palotán számos Amerikára utaló szimbólumot találunk. Az obeliszkeket bronzba öntött sasmadarak koronázzák, amelyek az Amerikai Egyesült Államok címerállataira utalnak. A Dohány utca és az Erzsébet körút által meghatározott sarokkialakítás oromzati záró eleme, a jobb kezében fáklyát tartó, sason ülő nő alak a New York városában 1886-ban felavatott szabadságszoborra utal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Duna vonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Sztálin szobrot 1951-ben állították fel a fővárosban a mai 56-osok terén, a Városligeti fasorral szemben. A 8 méter magas bronzalkotást, az elnyomás, a diktatúra és az idegen megszállás jelképét az 1956-os forradalom első napján, október 23-án este ledöntötték. A szobrot csak többszöri próbálkozás után sikerült eltávolítani, de Sztálin csizmája így is az eredeti helyén maradt, így a teret sokáig csizmatérnek is nevezték. A forradalom napjaiban a szobor darabjai a város több pontján felbukkantak. A napilapok is beszámoltak róla, hogy hol és éppen mely darabját próbálták még apróbb darabokra összetörni. A rettegett diktátor bal képfeje és jobb fülcimpája jelenleg a Nemzeti Múzeum gyűjteményének részét képezi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hév megálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatoriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Várba invitálom önöket, a helyszín legyen egyrészt az Országos Széchenyi Könyvtár, másrészt pedig a jövő. Lessük meg, hogy milyen volt a 19. század jövőképe, és ez hogyan valósult meg tényleg a már múltnak tekinthető 20. században. Az alap és a kiindulási pont legyen Jókai Móra Jövő század regénye című könyve, és ehhez kapcsolódóan mindenféle utópia, mindenféle gyönyörűség és sok-sok gondolkodás vár önökre. A kiállítás egyik kurátorával beszélgethetek, ő Sulics Fruzsina, a titulusa pedig az Országos Széchenyi Könyvtár térkép, plakát és kis nyomtatványtár kutatója. Mi lehet ez a hely?
2: A mi tárunk rendkívül széles spektrumon őriz dokumentumokat, a grafikai plakátoktól a metszeteken át, szórólapokig, röplapokig, szöveges plakátokig, és sokszor nem is gondolnánk arra, hogy amit a kezünkben nyomnak valahol az utcán, az később a kutatóknak milyen fontos dokumentum lehet. És azért mi itt a kis nyomtatványtárban egy nagyon komoly örökségen ülünk, mert olyan elődeink voltak, akik például az első világháború alatt szervezett gyűjtést kezdeményeztek arra, hogy a világháború alatt keletkezett dolgokat dokumentálják. Ennek mintájára az 56-os forradalom alatt is ugyanilyen gyűjtést szerveztek a kollégák, és ez egy nagyon-nagyon sok, nagyon értékes dokumentum birtokában vagyunk. Hát a jövő század regényét nevezték már Jókai egyik legnehezebben olvasható regényének is. Ez egy science fiction. Az ő korában aktuális kérdéseket próbált megválaszolni a jövőben. Kiegyezés nagyon közeli élménye volt, különböző háborúk dúltak akkor Európában, és ez mindezt foglalkoztatta, és ugyan ő, mint országgyűlési képviselő, a napi politikából való kiábrándulása is inspirálta őt ennek a regénynek a megírására. Ez a fajta attitűd, ez mindenképpen aktuális. Nagyon-nagyon tájékozott volt, nagyon sokat olvasott, és ugye mindezeket szintetizálta a műveiben. Három kurátor háromféleképpen gondolkodott róla: a Veres Miklós dualizmuskori science fictionnel foglalkozó kutató, Feke Eszter, mint irodalomtörténész, én pedig mint történész álltam hozzá ehhez a kérdéshez, és semmiképpen nem az volt a célunk, hogy most Jókait egy ilyen válteszként, jósként kezeljük, ahogy mondjuk azt az első világháború időszakában tették, mert úgy érezték, hogy Jókai megjósolt az első világháborút, hanem sokkal inkább ezt a játékos attitűdöt, ami ebből az egész regényből kirajzolódik. Már az a jövő, amit Jókai elképzelt, a mi múltunk. És nem is a megvalósulást kerestük, hanem ezt a gondolkodásmódot próbáltuk adaptálni. Jókai a regényének rögtön egy ilyen előszavában felsorolja, hogy ő mihez nem akar hasonlítani ebben a regényben. Felsorolja ezeket a nagy államregényeket és utópiákat, köztük Mórusz Tamás utópiáját is, hogy hát ő ehhez egyáltalán nem akar hasonlítani, és ezeket mind-mind megjelenítjük a kiállításban is. Próbáltunk minél meghökkentőbb műtárgypárosításokat behozni a kiállításba. Megpróbáltuk azt, hogy különböző korokból származó műtárgyak kerüljenek egymás mellé. Tehát az egyik ilyen legérdekesebb párosítás a Jelenések könyve témánál jelenik meg a kiállításban, de sokat mondhatnék, de hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy 13. századi kódexeket kapcsoltunk a Jelenések könyvéhez, de illusztrálni egy 20. századi alkotónak, Balla Margitnak a művével illusztráltuk a Jelenések könyvét, aki az Apokalipszis 4 lovasát lovaspólójátékosként jeleníti meg. A kiállítás első egysége ez a regényt ezek között, az államelméleti utópiák között vizsgálja, Jókai más science fiction műveivel párhuzamosan, illetve Babits Mihálynak az Elza Pilóta című művével próbáltuk meg egy kicsit összehozni a regényt, hiszen ugye míg Jókainál megvalósul egy örök béke a regény végére, Babits Elza Pilóta című művében az örök harc világában kalauzol minket a szerző. A második teremben a valóság és fikció ellentétpárral, vagy párosi párhuzammal, inkább még mondanám párhuzammal játszunk. Valós 20. századnak az emlékeit próbáljuk meg Jókai fiktív világával párhuzamba hozni. A harmadik teremben pedig ugye Jókai Mór utópiáját, ami egy kivonulás tulajdonképpen a korábbi háborúból, társadalomból, de nem az aranyember szintjén, ahol ez egy ember, hanem itt egy teljes nép vonul ki, és alapít egy új államot, otthonállamot. Ezzel a kivonulás motívummal játszunk, hogy ez a kivonulás motívum hogyan jelenik meg a 20. századi magyar művészetben.
1: Tévés voltam. A látvány gazdag Mária.
2: A látványtervező, aki a kiállításnak a díszleteit kvázi megálmodta, és a kiállításban Jókai Mór készített szimbólumokat, amik egy világnyelvnek a betűi, vagy hát igazából, mint a kínai írásjelek szavakat jelölnek, és a grafikusunk Takács Tamás volt az, aki kitalálta, hogy ezekkel a szimbólumokkal illusztráljuk a kiállítás egyes részeit. Tehát, hogy a megjelenés az a látványtervező és a grafikus. Jókainak rendkívül töredékesen maradtak fönn sokszor művei, mert néha megtörtént az, hogy az örökösök darabokban adtak el regény kéziratokat, és az OSK kézirattárába is több darabba került be ez a kézirat, nem egy jelzet alatt, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumban is több darab található meg. A Jókai évben jött ez az ötlet, hogy akkor virtuálisan egyesítsük a kéziratokat, amik külön darabokban találhatók meg, és ugye maga ez a kiállítás is a Petőfi Irodalmi Múzeummal szoros együttműködésben készült, de ezen kívül még 13 más műtárs kölcsönző partnertől jöttek alkotások, képzőművészeti alkotások és egyéb tárgyak. Nagyon szeretnénk, hogy a látogatóban egyéni kérdések fogalmazódjanak meg. Kezdenek el gondolkodni az emberek a saját jövőjükről, saját kérdésekkel távozzon, a saját életére vonatkozó, a saját jövőjére vonatkozó kérdésekkel távozzon, amire megpróbálja ő megkeresni a választ. Tehát ez egy inkább egy gondolatébresztő kiállítás szeretne lenni. Történészként az nagyon fontos feladatnak tartom azt, hogy azért beszéljünk a múltról, hogy tanuljunk belőle, és ebből valamilyen következtetést levonhassunk a jelenünkre és a jövőnkre. Azért fontos a történelemmel foglalkozni, hogy ne követhessük el újra ugyanazokat a hibákat, mint az elődeink, és tanuljunk abból, azokból a dolgokból, amikkel a múltban történtek. Hiszen a múltnak nagyon sok feldolgozásra váró eseménye van, amivel a társadalomnak feladata van, dolga van, hogy gondolkodjon ezeken az eseményeken. A kiállítást igazából 14 éves kortól ajánljuk, de nem szükséges semmilyen előképzettség sem, mert igyekeztünk arra figyelni, hogy minden olyan mű, ami megjelenik, kapjon valamilyen magyarázatot, és igazából a célunk az, hogy kedvet kapjanak az emberek ahhoz, hogy elolvassák ezeket a műveket. Múzeumpedagógiai foglalkozással készülünk középiskolás gyerekek számára. Ennek a foglalkozásnak tervezzük azt, hogy analógiaként felnőtteknek is egy játékos foglalkozást és lehetőséget kínáljunk.
1: Keressék az Országos Széchenyi Könyvtárat, és benne ugye a Jövő század regénye című kiállítást. Köszönöm a válaszokat, és a jövő múlt jelen utazást Sulics Fruzsinának, az Országos Széchenyi Könyvtár kutatójának, a kiállítás egyik kurátorának.

Íme megérkezett a reggeli express főváros-centrikus, illetve főváros-környék-centrikus program ajánlata. Mert hogy július végétől szeptember közepéig ismét változatos programokkal várja közönségét a Zsámbéki Nyári Színház. A Zicsi kastély hangulatos udvara és a történelmi Ramtemplom különleges környezetet biztosít a színházi, irodalmi és zenei estek számára. Az idei évadban közel 20 produkció szerepel a műsoron a hazai kulturális élet ismert alkotóinak közreműködésével. A szezon június 26-án az Utolsó menet című előadással indul, amely Földes Eszter és Rusznák András főszereplésével egy párkapcsolat válságát mutatja be sok humorral és őszinteséggel. A nyár folyamán színpadra lép majd Hernádi Judit és Kern András a Kalamazó című romantikus komédiában, valamint Rezes Judit és Szabó Győző is különleges, közös estel érkezik. Látható lesz Lackfi János új tragikomédiája, a Három nő egy eset is. Két szenvedélyes történet, egy operaest, László Boldizsár főszerepben a Margit szigeten. A Margit szigeti színház idei opera szezonjának egyik kiemelt eseménye lesz Maszkányi Parasztbecsület és Leon Cavallo Bajazzók című operáinak közös bemutatója, amelyet június 25-én és 27-én láthat majd a közönség. A két egyfelvonásos mű hosszú évtizedek óta szinte elválaszthatatlan párost alkot az opera színpadokon, hiszen bár külön történetekről van szó, ugyanazok a szenvedélyek mozgatják őket. Szerelem, féltékenység, becsület és bosszú. A kettős szerep egyben László Boldizsár művészi sokoldalúságát is megmutatja. Az opera énekes pályája során számos nagy tenor szerepben bizonyított már, de ez a két karakter különösen hálás feladat. Egyszerre kívánnak drámai erőt, lírai érzékenységet és jelentős színpadi jelenlétet. Minden programhoz jó szórakozást!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula, lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, Liszt Ferenc levelei és naplói elérhetővé váltak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről, a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Ma is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. A szél mérsékelt marad, napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szervezője. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Június végétől egészen szeptember közepéig várjátok a közönséget a Zicsi kastély és a történelmi romtemplom különleges környezetében. Mivel készültök idén?
2: Hát idén is nagyon színes műsorral készültünk, legalábbis remélem, hogy a közönség is így fogja gondolni. Egészen a kicsit, hogy is mondjam, a színházi daraboktól kezdve a gyerek előadásokon át egészen, ahogy megszokhatták már nálunk, a zenés verses estékig mindent megtalálnak majd a kedves nézők. És ugye hát most 26-án fogunk indulni egy népszerű, kedvelt előadással, méghozzá a Lup Színházi Társulásnak az Utolsó Menet című előadásával, melynek főszereplője Földes Eszter és Rusznák András. Azt hiszem, hogy ez egy erős indítás lesz, hiszen a Lup Színházi Társulás egy nagyon népszerű társulat most, és nagyon örülünk, hogy Zsámbékra is eljönnek, és itt is megnézheti őket a közönség. Aztán rögtön még őket követi, ugye ez június 26-án, 29-én egy szintén két szereplős darab, és szintén a szerelemmel a középpontban, csak egy másik korosztályról szól az előadás, ez pedig a Kalamazú, amiben Hernádi Judit és Kern András mutatja meg nekünk, hogy a szerelemben igazából nincs is korhatár. Azt gondolom, hogy a két legendás színész kettőse az igazi garancia arra, hogy ez egy nagyon szórakoztató és elgondolkodtató este lesz.
1: Akkor rögtön két színházi előadással kezditek a Zsámbéki Nyári Színház programját.
2: Igen. Sőt, még utána is úgy folytatjuk, tehát utána is egy klasszikusabbnak mondható színházi előadás jön, a Lackfi Jánosnak a Három nő egyese című tragikomédiája, aminek hát az alapsztoria, és szerintem nagyon érdekes, vagy a beharangozó sztoria, hogy egy temetésen van három nő, és ők egyetlen férfi miatt vannak ott jelen, az az egyetlen férfi, ami összeköti őket, akinek az utolsó kívánsága az volt, hogy egy társasjáték keretében a szerelmei nézzenek szembe önmagukkal és egymással. És hogy ez milyen helyzeteket szül majd, és milyen humorral tudja ezt Lassi előadni nekünk, hát ez majd kiderül július 10-én. A főszerepeket pedig Sajgál Erika, Kovács Vanda, Holecskó Orsolya és Őze Áron fogják játszani. Úgyhogy ez is. Eddig az első három darab, ugye az mind a háromnak igazából valamilyen módon a szerelem volt a középpontjában, és valóban tényleg egy klasszikusabbnak mondható színházi előadások.
1: Ez véletlenszerűen alakult így, vagy pedig koncepció volt?
2: Hát is.
1: Tehát ez volt a terv?
2: Tehát igen, a terv az mindig az, hogy hozzunk mindenképpen klasszikusabbnak mondható, népszerű, akár már máshonnan ismert előadásokat is, és az, hogy ezek pont mind olyan, hogy a szerelem került a középpontba, az egy kicsit véletlen, hogy így sikerült, de nagyon örülünk neki, mert így rá lehet húzni egy ilyen tematikát is, hiszen amúgy a három nő egyesetet követő héten is még mindig a szerelemnél vagyunk, ugye július 17-én Rezes Judit és Szabó Győző a Lávsék az Élet összerelt című estjét láthatja majd a közönség, ami szintén egy párkapcsolatról szóló előadás, ugye ez az ő saját kapcsolatuknak az igaz története alapján készült előadás, rengeteg humorral, dalokkal, tánccal, és hát a kapcsolatuk minden mélységével és magasságával, elsősorban egy ilyen őszinte, de azért mégis színházi előadásnak mondható. Úgyhogy igen, ez most így sikerült, de hát ugye azért az mindig koncepció volt a Zsámbéki Nyári Színháznál már a kezdet-kezdetén is, hogy valahogy a zene, irodalom és a színház idézőjelbe vett szent háromsága egyszerre jelenjen meg a Nyári Színház színpadán, és erre azért idén is törekedtünk, tehát ugyanezek, amiket most elsoroltam, valóban a klasszikusnak mondható színházi előadások voltak, de azért a nyár folyamán rengeteg versenyzenés estünk is lesz, úgyhogy mindennel találkozhatnak majd a nézők.
1: Ezekre is rátérünk a folytatásban, de minden esetre szerelemmel indul a Zsámbéki Nyári Színház, és úgyis folytatódik még egy darabig. Palkovics Mária szervezővel beszélgetek, rögtön jövünk vissza itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a Zsámbéki Nyári Színház szervezőjével, Palkovics Máriával beszélgetek. Az Icsi kastély hangulatos udvarán és a történelmi romtemplom környezetében zajlanak majd a különböző színházi, irodalmi és zenei estek. De hogyan döntöttétek azt el, hogy mi hol legyen, hogy milyen szempontok alapján történt mindez?
1: Hát ugye alapvetően ugye egyetlen előadás lesz majd a romtemplomban, a legutolsó előadásunk a Hortus Conclusus, a legbelső kert, ami egy szakrális előadás, úgyhogy azt gondolom, hogy annak a legeslegjobb helye az éppen ott a romtemplomnál lesz. Alapvetően amúgy az összes többi előadás az Icsi kastély árnyas udvarán lesz. Ugye anno, amikor indultak a zsámbéki szombatok, amik ugye a Zsámbéki Nyári Színháznak az elődjei voltak, majd később a zsámbéki szombatokból lett a Zsámbéki Nyári Színház elnevezés. Ott több helyszín is volt, mint a Török út, a Zárda kert, a rakétabázis, és később pedig az Icsi kastély. Az, hogy most már csak az Icsi kastély maradt a fő helyszínnek, az leginkább annak köszönhető, vagy inkább annak a következménye, hogy például a rakétabázis pár népszerű helyszín volt, az teljesen leamortizálódott, tehát az teljesen alkalmatlanná vált arra, hogy ott bármilyen előadást tartson bárki, úgyhogy így megközelíteni sem nagyon lehet, és akkor így maradt az új közönség kiszolgálására egy teljesen új helyszín, ez pedig az Icsi kastély lett, és azt gondolom, hogy amúgy ez egy nagyon jó választás, mert még a nyári nagy melegben is nagy, hatalmas, árnyas ősfák vannak mind a nézőtér, mind a színpad mellett, így körbeölelik az egészet, és emellett pedig az Icsi kastélynak az épülete is ugye egy zártnak tűnő teret ad, de közben ugye mégis kín vagyunk a szabad ég alatt, úgyhogy mindenképpen ez egy olyan helyszín, ami egyrészt nagyon kellemes, mind éghajlatilag, mind látványra is, másrészt nagyon jól megközelíthető, harmadrészt pedig parkolni is sokkal könnyebb itt, és nem is kell nagyon sokat sétálni, úgyhogy ez egy minden szempontból praktikus és ideális választás.
0: Annak idején az első Zsámbéki Nyári Színház előadások is az Icsi kastélyhoz kapcsolódtak, tehát ott rendeztétek meg?
1: Hát mióta ez a kis maroknyi csapat csinálja, akikkel én együtt dolgozom, ez ilyen 5-6 éve van. Először a romtemplom volt az egyik helyszín, és utána pedig a Zárda kert, romtemplom, Icsi kastély, és végül maradt az Icsi kastély. Úgyhogy igen.
0: És mi szólt leginkább mellette?
1: Hát leginkább az, hogy ez a legjobban megközelíthető, itt lehet a legpraktikusabban felépíteni a színpadot. Ugye például a Zárda kert az használatban van hétköznapokon is, itt azonban ez egy zárt tér, ugye ez az Icsi kastély az iskolaként üzemel egészen a nyári szünetig, és a nyári szünet után az iskola a rendelkezésünkre bocsátja ezt az udvart, ahol meg tudjuk rendezni az előadásokat, itt állandóra fölépítjük a színpadot. Könnyebben megközelíthető, ugye azért a romtemplom, bár csodálatos helyszín, és valóban egy igazán különleges élményt adnak azok az előadások, amiket ott tudunk megrendezni. Azért az egy, tehát más cipővel kell odajönni, máshogy lehet lerakni a székeket, hiszen ott nincsen egy lekövezett tér, tehát egy kicsit kevésbé komfortos, bár gyönyörű, ezért nem is rakunk oda minden előadást. Itt nem is megoldható úgy egy világítás, egy színpadtechnika, mint ahogy itt az Icsi kastély udvarán, itt szinte minden tökéletesen a rendelkezésünkre áll, megspékelve azzal, hogyha netán esik az eső, és nincsen az előadásnak eső napja, mert nem mindegyiknek van, akkor be lehet vinni az iskola aulájába az előadást, erre volt már egyszer-kétszer példa az elmúlt években.
0: Említetted a maroknyi csapatot, kik alkotják a stábot?
1: Hú, hát tényleg nagyon kevesen vagyunk. Van egy gazdasági és egy igazgatónk, aki ugye az egészet koordinálja. vagyunk egy páran, akik így a kommunikációt és a műsorok összeállításában dolgozunk, és a segítségünkre van immár 5 éve Vecsei H. Miklós, aki a féle művészeti vezetőként működik közre az előadások összeállításában, és amúgy rendszeres fellépője is a Zsámbéki Nyári Színház eseményeinek.
0: Nem sokára arra is rátérünk majd, hogy a szerelmes színházi előadásokat mi követi a programban. Palkovics Mária szervezővel beszélgetek.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fújtatódik a kánikula, lövöldözés volt Mondreál zsidó negyedében, Liszt Ferenc levelei és naplói elérhetővé váltak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lövöldözés volt Mondreál zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről, a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Mondreál nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Ma is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. A szél mérsékelt marad, napközben 30 fokot. Ma is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. A szél mérsékelt marad, napközben 30-35 fok várható. A következő

0: Ez az Intermezzo, a vonalban a Zsámbéki Nyári Színház szervezője, Palkovics Mária. A beszélgetés elején arról beszélgettünk, hogy hogyan indul az idei fesztivál, hát mondjuk fesztivál nyári színház, de gondoltatok-e a gyerekekre?
1: Igen, idén végre sikerült több gyerek előadást is elhoznunk Zsámbékra, ami azért is nagy öröm nekünk, mert már évek óta mindig volt egy-egy, de valahogy mindig kevésnek éreztük, volt, amikor sikerült többet, volt, amikor egyet, volt olyan is év, amikor egy gyerek előadása volt, de idén azt mondhatom, hogy ebből a szempontból nagyon-nagyon nagyot léptünk előre.

0: Mert több kedvelt, népszerű előadást hoztunk el, ismert meseszereplőket, ismert neveket hozunk a Zsámbéki Nyári Színháznak a színpadára, és július 12-én lesz az első gyerek előadásunk, a Bogyó és Babóca utazás Álomországba című zenés mesejátékkal indulunk. Ugye ebben Bartos Erika szeretett figurái elevenednek meg. Aztán később olyan mesealakokkal találkozhatunk, amelyek nem csak a mostani gyerekeknek, hanem talán már a szüleiknek is a kedvenceik voltak. Július 26-án a két gesztenye gyerek Kip-Kop és Tip-Top története elevenedik meg. Ugye hát őket bőven még az én korosztályom is gyerekkorából ismeri, úgyhogy biztos, hogy a nagyon sok szülő is hirtelen majd a gyerekkorában érzi majd magát. Augusztusban pedig a Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó című darab egy igazi balatoni nyaralásra invitál majd minket, és végül pedig Süsü a Sárkány érkezik a Csukás Mese Süsü és Barátai című alkotásban, ahol Csukás István legendás, vagy épp kevésbé ismert meséiből készült előadást láthatunk majd. Figyeltünk arra is, hogy ugye a legtöbb előadás a nyári színházban este 8:30-kor kezdődik, vagy 8 órakor, de itt figyeltünk arra, hogy ugye akár egészen pici gyerekeket is szeretettel várunk a családjukkal, úgyhogy ezek az előadások délelőtt 11 órakor kezdődnek, és az esetleges meleg se ijesszem meg senkit, mert valóban azok a hatalmas ősfák nagyon kellemes, árnyas helyet adnak ott azoknak, akik odaérkeznek, tehát nem fognak megsülni a kedves nézők, meg a gyerkőc sem.
1: Igen, az nem lenne olyan jó.
0: úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez most egy jól sikerült gyerekprogram sorozat is, és ehhez amúgy egy külön gyerekelőadásra szóló bérletet is találnak a honlapon azok, akik esetleg mindegyikre el szeretnének jönni, és egy éves korát pedig ingyenesen jöhetnek a picik. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy olyan szeretettel jön majd a közönség, mint ahogy mi készültünk ezekkel a gyerek előadásokkal, és tényleg végre talán ez is eljut a köztudatba, hogy nem csak felnőtteknek szóló előadást lehet Zsámbékon nézni, hanem a picik és a családok is megtalálják a közös szórakozást.
1: A jövőben is tervezitek, hogy így lesz?
0: Nagyon remélem, igen, tehát mindenképpen eddig is terveztük, csak nem mindig sikerül, de reméljük, hogy ezen a sikeren elindulva majd most a következőkben is tudunk majd mindig több gyerek előadást is hozni.
1: De hát ez teljesen kézenfekvő egyébként, hogy nem este rendezitek
0: persze
1: meg a gyerek előadásokat, hanem délelőtt.
0: Persze, abszolút, igen.
1: És mivel folytatódik a program?
0: És akkor utána egy kicsit térjünk akkor a koncertre, meg az irodalomra, meg a zenére. A nyári műsorban különleges helyet kap a július 19-i úgynevezett minifesztivál, ahol Vecsei Hámi Miklós és a Cube csapata ismét Zsámbékra látogat, ugye ők már többször is voltak, szinte minden évben valamilyen előadással fellépnek nálunk, és a vetített koncertszínházi előadásukban Csóri Sándor, Pilinszky János és Radnóti Miklós életművét megidézve elrepítenek minket a szarvassal változott fiú történetéig, amit már a közönség láthatott a MIPA színpadán, és most az Icsi kastély kertjében láthatja az, aki lemaradt róla, vagy aki nagyon szeretné megnézni még egyszer. És ezt megelőzően, tehát hogy erre az irodalmi élményre egy kicsit bemelegítsünk, az előadást megelőzi a Platon Karatajev duó koncertje, úgyhogy itt egy estén két programmal is várjuk a kedves közönséget, tehát július 19-én. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon kedvelt és jó szórakoztató este lesz.
1: És aztán rátérünk a folytatásra, csak egy kicsit muzsikálunk. Palkovics Mária szervező a vendég.

0: Ja, az a két kábel, egy két kábel az OTP, egy két kábel az a alaló.
1: OTP.
2: És
1: MHB.
0: Két képű. És egy analóg.
2: Bocsánat, de...

7 óra 27 perc, gyönyörű helyszín, gyönyörű dallamok és egy szimbolikus éjszaka. Pénteken este 8-tól különleges koncertre várja közönségét a Duna Szimfonikus Zenekar. A helyszín a Klebelsberg kastély hangulatos rózsakertje, a Duna a koncert a romantika, a szenvedély és a nyári esték különleges ötvözete. Eckhardt Gábor szórakoztató és ismeretterjesztő kommentárjaival, illetve az est karmesterének invitálásával. Itt a Reggeli Expressben, tehát Horváth Gábor.

Nem csak jó, hanem gyönyörű és szerelmes lesz minden hang, tehát Szent Iván estéjén, pénteken este 8-kor, a Klebersberg kastély rózsakertjében. A varázs és vele a szerelmes klasszikusok a Duna Szimfonikus Zenekar jóvoltából várja majd. Önöket. És persze ott lesz a Reggeli Express vendége is, Horváth Gábor. És persze ott lesz a Reggeli Express vendége, akinek megköszönjük az invitálást. Ő az est karmestere, Horváth Gábor.

0: Az Intermezzo vendége Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szervezője. Az előbb a minifesztiválról volt szó, és arról, hogy lesz olyan nap, talán július 19-ét említetted, amikor egyszerre két koncertet is tartotok majd. Mi lesz ezt követően? Hát azért a nyár jó része még hátra van.
1: Igen. Hát egy kicsit más zenei vizekre elvezünk július 26-án, akkor ugyanis egy operett és musical estel várjuk majd a közönséget Jan Zakata és Vágó Zsuzsi közreműködésével. Ugye itt világhírű musicaleket és sanzonokat, dalokat és verseket hallhatnak majd az előadóktól. És ezt követően pedig ugye nagyon büszkék vagyunk rá igazából, hogy évek óta vannak visszatérő fellépőink, tehát nem csak a közönség tér vissza hozzánk évről évre, hanem a fellépők között is van mindig olyan, aki már többször is járt Zsámbékon, ugye Vecsei Hál Miklóst már említettem, de ilyen például Kollár Clemens László, aki július 12-én László Zsolt színművésszel lép fel a Szív Hasad című zenés irodalmi pódiumesten, melynek során ismét a két világ és két ember találkozik. Aztán ugyanígy visszatérő vendégünk, és ugyanígy ez az előadás is két ember köré épül, mindketten már többször jártak a Zsámbéki Nyári Színház színpadán, Grecsó Krisztián és Beck Zoltán Szeretett Vesző Béke című új előadása, amit augusztus 3-án láthat a közönség. Ezek is közösen írt prózák, dalok, versek, 6 képben, két alkotó számvetése, és azt gondolom, hogy az ő személyük garancia arra, hogy egy nagyon szórakoztató és egyben elgondolkodtató este elé nézünk. Aztán Beck Zoltánt még egyszer láthatjuk ezúttal Vecsei Hál Miklóssal augusztus 16-án. Ez a Kártyajáték című előadás, ami már ebben a felállásban ezzel a címmel, tehát ez az előadás egészen konkrétan járt már a Nyári Színházban, de ennek az előadásnak az a különlegessége, hogy minden alkalommal más, hiszen a két szereplő egy 32 lapos paklit használ, melyek mindegyikén egy-egy szó vagy félmondat található, és a közönség választ ki 9-et, és ehhez kapcsolódóan mesél történetet Beck Zoltán és Vecsei Hál Miklós, néha még egymást is meglepve a történetekkel. Úgyhogy itt nincs két ugyanolyan előadás, tehát aki már látta, az nyugodtan jöjjön, mert nem ugyanazt fogja látni. Uh-huh. Aztán szintén visszatérő vendégünk Varró Dániel és Racfi János, akik a Vers táncoltatása vagy a Forma és tartalom címmel egy újabb előadást hoznak el Zsámbékra. Szirtes Edina zenéje mellett mutatják meg, hogy számukra versformában írni nem csupán egy játék, de ha igen, akkor az bizony élethalára megy, és ez az előadás is azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz, és hát lesznek monodrámáink is, ez is már hagyomány nálunk, hogy egy személyes darabokkal is készülünk. Augusztus 9-én például Csúlya Imre jön az Egy életem című előadással, ugye járt már nálunk ezzel az előadással Mucsi Zoltán vagy Túróci Szabolcs, most pedig Csúlya Imre jön, hogy az életéről meséljen egy kicsit nekünk, és szintén szólóban érkezik augusztus 23-án Csányi Sándor a Hogyan értsük félre a népet című népszerű egyszemélyes vígjátékával. Azt gondolom, hogy ha más nem hallomásból, ezt már sokan ismerik, de érdemes lesz itt is megnézni, mert ez egy nagyon szórakoztató előadás. És minden évben készülünk egy bemutatóval is. Idén augusztus végén lesz a bemutatója a Nagy László Széchy Margit Esnek, amely Vecsei Hál Miklós rendezésében a költőházaspár világába, irodalmi világába repít minket, és olyan kiváló közreműködőkkel állították színpadra, mint Juhász Anna irodalmár, és Gubik Petra és Temfli Erék színművészek. Ezt augusztus 28-án láthatja majd a közönség, és szeptember 13-án zárunk a Rom templomban, ugye az összes többi előadás az Icsi kastélyban lesz, az utolsó azonban a Rom templomban, ez pedig a Hortus Conclusus, a legbelső kert című alkotás, amely Takács Dorina énekes, Balla Gergely és Vecsei Hál Miklós színművész közös előadásával zárul, majd kerül majd a színpadra, és azt gondolom, hogy ez egy méltó és nagyon szép lezárása lesz a Zsámbéki Nyári Színház 2026-os évadának.
0: Hogy előre szaladtunk, ugye már szeptemberről beszélünk, egyelőre azonban itt vagyunk júniusban, június 26-a az első nap, amikor színházi előadással várjátok a közönséget. Ilyenkor mi van bennetek, hogyan készültök, hogyan hangolódtok rá?
1: Hát kicsit izgulunk, vagyis nagyon, de igyekszünk mindennel felkészülni, minden esetőségre felkészülni, arra is a kevés a szék, de arra még inkább, arra is a sok a szék, de arra még inkább, hogyha még többen jönnek el, mint amire számoltunk, és új székeket kell lerakni. Úgyhogy nagy izgalommal készülünk, reméljük, hogy az idő is kegyes lesz hozzánk, bár most a hétvégére nagyon jó időt mondanak, úgyhogy egészen biztosan itt nem lesz szükség eső napra. És hát nagy szeretettel várunk mindenkit, azt hiszem ez a legfontosabb, hogy mi mindent megteszünk azért, és azt gondolom, hogy az előadó művészek is, hogy nagyon jól érezzék magukat azok, akik ellátogatnak idén a Zsámbéki Nyári Színházba.
0: Legyen nagyon sikeres az idei Zsámbéki Nyári Színház is. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük mi is.
0: Palkovics Mária szervező volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 nap Napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsa ország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban, a katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést okozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozótűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a 2. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Manap közben a 12. kerületben az Ötvös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelzőörös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Jó Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, kívánok jó reggelt, illetve majd később kellemes délelőttöt, hiszen az elkövetkezendő egy picivel kevesebb, mint 3 órában azért próbálom ellensúlyozni azt, ami jön. Hát jön a hőség, igen, a kánikula, a már-már elviselhetetlen, amit csak magunknak köszönhetünk, szóval valahogy vészeljük át, túl, 4 fal között, szabadban, szigorúan fedett fővel az UV-sugarak ellen védekezve. Ezt a tulajdonképpen remek nyári napot, kedd van. Tehát nemes bosszút állnak a Zoltánok, mert hogy nőnapon picikét elsikkad az ő névnapjuk, de ma aztán tényleg kitombolhatják magukat, átvehetik a megérdemelt virágcsokrot, csokoládét, fülhúzást és hasonlókat. Majd természetesen kifejtem, hogy miért a szidóniák nagy örömére, mert hogy ők is névnapjuk ünnepelnek, és mivel holnap van Szent Iván éj, illetve Szent Iván napja, ezért természetesen azzal foglalkozom, hogy mit kell ma csinálni, amit tilos. Maradjunk ennyiben, szóval tűzgyújtás, mert június 24-e előestéje volt a szertartásos tűzgyújtás legfontosabb időpontja, el kellett űzni a gonosz szellemeket, sárkányokat, pösze műsorvezetőket. A más időpontokban gyújtott ünnepi tüzek népszerűsége nem betekedhetett a nyári napforduló időpontjában gyújtott tűzzel. Hát persze, mert ilyenkor veszélyes. Na, ilyet többet nem mondok. A tüzet egyébként azért gyújtják a falunk kívül dombon temetőben, hogy a sárkányok előzése mellett tűzzel csontokat, illetve szemetet égessenek, legyen neki nagy füstje, mint hogyha az ördögnek akarnának tömjénezni. A tüzet a lányok át szokták ugrani, ezt szeretjük, ebből jósolnak férjhez menetelükre vonatkozóan, hogy hogyan, azt most nem fejteném ki, de a későbbiekben igen. Azt is mondják, hogy hosszú, mint a Szent Iváni ének, Heltai Gáspár erről ezt írta, nem most, hanem már 1570-ben, hogy hallottam, hogy igen hosszú a Szent Iván éneke, hogy az ördög megkezdvén el nem végezhette, hanem megfulladott rajta, vagyis hogy vele toltak ki, már elnézést. A 19. századtól a magyar proverbium gyűjtemények a szólást, a tűzgyújtást kísérő többrészes, igen szép rítus ének sorozatra vonatkoztatták, tessék utána nézni. Akárcsak a pünkösdölő ének, ami nem régiben volt, ez is gazdag mítikus motívum kincset ölel át. Egyébként a tűzugrás alkalmából a tűzbedobott gyümölcsnek gyógyító erőt tulajdonítottak, de hát ez pazarlás, úgyhogy legyenek szívesek inkább elfogyasztani a finom gyümölcsöket, és szokás volt még a mezei virágokból, füvekből koszorút kötni, ezt a ház elejére akasztani. Tűzvész ellen, hát, ha már csináltunk tüzet, meg nagy füstöt, akkor meg is védtük magunkat. Ilyen az ember, ilyen az emberiség, de hát ezek vagyunk mi, és erről is szólunk a mai napon, és természetesen invitáljuk Önöket remek koncertekre, és ha megengedik, mégis velünk tartanak a végén, akkor beszélgetünk egy remek tárlatról, egy fotóművészeti tárlatról. A Műcsarnokba kell majd menni az utak és útkereszteződések kiállításra. Na, hát akkor nagyjából kivégeztem a tüzet, ami tilos, a névnapot, amiről beszélek, és sok-sok koncertet. Nagyjából erről is szólunk könnyedén és nyugodtan június 23-án, a Zoltán napon, hogy ők is örüljenek egy picikét, na jó, sokat, itt a Klasszik Nyitányon, és még egyszer mondom, folyadékot vigyenek magukkal, és valahogy a tökfödést is oldják meg, vagyis hogy védekezzenek a nem sokára teljes erejüket bevető UV-sugarak ellen, de hát nem harcolni vagyunk itt, hanem szórakozni, és könnyedséget és nyugalmat adni, legalábbis részünkről, önöknek. Ez tehát a Klasszik Nyitány, június 23-án, kedden.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés tulajdonképpen csak arról szól, hogy megtudjuk, hogy mások is élnek máshol, mint mi, más milyenek, mint mi, és ezzel nekünk tulajdonképpen nem csak együtt kell élnünk, hanem örülnünk is, hogy ilyen sokszínűek vagyunk. A nagy lírai és ideológikus bevezető arra vonatkozott, hogy amikor mi Szent Iványra gondolunk, meg a saját nyarunkra, akkor a helyi télre is kell gondolni, mert hogy Dél-Amerikában ugye ez akkor köszönt be, és ott a leghíresebb esemény Brazil természetesen, amikor éppen nem azzal foglalkoznak, hogy Neymar beáll-e a VB-n focizni, akkor a Festa Juninát ülik meg, táncolják meg, ez a júniusi fesztivál, a karnevál után a második legnagyobb ünnepség sorozat Brazíliában. Tréfás színes mulatságok is vannak, vidéki ruhákba öltöznek, hát ez nagyon csúnyán hangzik, de szóval mindenféle színes, és szerintem az őslakosokra vonatkozó hacukát jelent, hatalmas mágnagyújtás kipipálva, az nálunk is van, van quadrilla, ez a bizonyos négyes tánc, aztán a forradból is fogy a quintao, van pamonha, a kukoricás sütemény, de van la noche de San Juan, Puerto Rico-ban, és ilyenkor kimennek a tengerpartra, teljesen igazuk van. De megígértük önöknek, hogy lesz útravaló is a mindfulness, vagyis a tudatos jelenlét témaköréből. Nem kell messzire menni, Oscar Wilde-hoz mindig jól nyúlni, neki is van ide vonatkozó gondolata. Azt írja, azt mondja, hogy nem a tökéletesnek, hanem a tökéletlennek van leginkább szüksége a szeretetünkre. Úgyhogy engem szeressenek, minket szeressenek, foglalkozzanak velünk, és ha már ennyit foglalkozom én itt a nyárral, akkor gyorsan utána néztem, hogy elmúljon a szeretetük, hogy honnan is ered ez a szavunk. Hát igazándiból mocsár, vízállás van, ami nyírkos dolog, uráli vagy finnugor kori örökség, és amikor felszabadult a jég alól a szabad vízfelszín, a holvadás után, akkor jöttek meg a tocsogók, akkor volt melegebb időszak, és ebbe maradtunk egymással, vagy erre vonatkozik ugye a nyár szó, meg a nyár fára is vonatkozik, ami ugyanakkor ezt szereti, mármint ezt a tocsogós, nyírkos vizet, meg hasonlót. Na, idáig tudtam elvonatkoztatni attól, hogy lassan kezdődik az izzadás. Kívánok mindenkinek egy nagyon jó délelőttet, és még egyszer folyadékbevitel és fejvédelem, illetve UV-sugár elleni védelem. Ettől függetlenül mi zenélünk tovább könnyedén és nyugodtan. Végülis ezt tudunk a legjobban itt a Klasszik Nyitányban, június 23-án.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, gyönyörű helyszín, gyönyörű dallamok és egy szimbolikus éjszaka. Pénteken este 8-tól különleges koncertre várja közönségét a Duna Szimfonikus Zenekar. A helyszín a Klebelsberg kastély hangulatos rózsakertje, a koncert a romantika, a szenvedélyes a nyári esték különleges ötvözete, Eckhardt Gábor szórakoztató és ismeretterjesztő kommentárjaival, illetve az est karmesterének invitálásával. Itt a Reggeli Expressben tehát. Horváth Gábor.
2: Szeretettel köszönöm hallgatókat. Hát igen, a Klebelsberg kastély udvara visszatérő koncerthelyszíne a Duna Szimfonikus Zenekarnak, és mindig nagy örömmel megyünk oda játszani. Egyrészt, mert zene szerető és értő közönség vár mindig minket ott. A másik pedig, hogy hallatlan hangulata van este felé annak a helynek, és ha szépen az időjárás is kegyes, akkor egy nagyon speciális atmoszférájú koncertet bízom benne, hogy tudunk adni. Én mindig azt nézem, hogy egy koncerten milyen művek vannak, de tudom jól közben, hogy a közönségnek nagyon, nagyon tetszik az, hogy van egy olyan, sokszor akár általános cím is, ami egy kicsit megpróbálja összefogni. Nagyon sokfajta zenét fogunk játszani, de a Szent Ivánéi napjához nagyon kapcsolódik, akár a romantika, akár a szerelem. Az se baj, hogyha a zenekar is ihletett állapotba jut. Ugye ez egy olyan program, amit most kialakítottuk, amit nem csak a Klebelsberg kastélyban, hanem máshol is előadunk. Két nyitányt is eljátszunk ezen a koncerten, Mozart Don Giovanni nyitányát, amit talán nem kell tovább ecsetelni, illetve a Szent Ivánéhoz kapcsolódóan Weber Oberon nyitányát, ugye hát ez rögtön elvisz minket az erdő természeti világba, hangulatba, amiről többek között a Szent Iváné is szól. Lesz Mendoza Nászindoló, Liszt szerelmi álmok, Griegnek szeretném kiemelni a Szimfonikus Táncok című négy tételes alkotását, ebből három tételt fogunk megszólaltatni. Senki nem szokta ismerni, pompás. És a koncert utolsó 15-20 percében pedig Dvořák szlávtáncai és Strauss keringői polkái közül válogatunk. Igazából egy zenekar az mindig örül egyrészt a törzs közönségének, akik a hűségükkel bizonyítják, hogy eljönnek mindig a koncertekre, másrészt természetesen azokat, akik még soha nem voltak akár vagy a Klebelsberg kastélyban, vagy a Duna Szimfonikus Zenekar koncertjén, mert én hiszem és vallom, hogy a tradíció, a hagyomány és a folyamatos megújulás az nem csak a zeneművekben, hanem akár a közönség invitálásában a tradíció, a hagyomány és a folyamatos megújulás az nem csak a zeneművekben, hanem akár a közönség invitálásában, nevelésében is egy

0: hogy milyen sokszínűen is tud egy muzsikus játszani. Július nagy része azért szabadsággal telik, pihenéssel. Van egy filmzene programunk, amiket egyébként évvégéig még körülbelül 7-8-szor eljátszunk a Magyarország nagyon sok vidéki városában. Viszont szeretettel ajánlom kvázi utolsó szezonzáró koncertként a július 5-i Aula Magnába lévő koncertünket, ahol tájvani gyerek zongoristákat fogunk lekísérni, és hát még nem találkoztam velük, de hát a felvétel, amiket küldtek, hát itten csodák lesznek. 11-12 évesen úgy játszanak Beethoven meg Mozart tételeket, zongoraverseny tételeket, hogy örömét leli az, aki eljön a koncertre. És hát a Dunazenekar jellegéből fakadóan, mert bérletes koncerttől, filmzenén át ifjúsági koncert, nagyon sok helyen játszik. Tehát ha az van egy ideális akusztikai jó koncerthelyszín, mint például meg kell mondjam, hogy kevés zenekar tud olyat csinálni, hogy pár héttel ezelőtt egy zeneakadémia bachelor diplomakoncertre játszott a zenekar, ahol muszáj volt három fiatalnak is lediplomázni, ezért két szünetes volt a koncert, és a zenekar három hatalmas 42-3 perces romantikus szimfóniát szólaltatott meg, és hát azért ez nagyon kemény fizikailag is a Zeneakadémia színpadán. Ez az ideális rész, mondjuk egy Zeneakadémián fölépni. De amikor 3,5 óra buszozás után eljut az ember egy furcsa sportcsarnok akusztikába, vagy egy vidéki művelődési ház nem túl ideális akusztikájába, ott is meg kell oldani, hogy jó koncert legyen. Az egyik jobban esik, a másik kevésbé, de ha jó koncert lesz, akkor a vége mindig jól esik mindenkinek. Ez köti össze a 23 éves, nemrég diplomázott és most került be a zenekarbát, a nyugdíjas és még visszajár 73 évest. Ez a közös nevező, hogy van a három próbánk, és jónak kell lenni annak a szimfóniának.
1: Nem csak jó, hanem gyönyörű és szerelmes lesz minden hang, tehát Szent Iván estéjén, pénteken este 8 a Klebersberg kastély rózsakertjében a varázs és vele a szerelmes klasszikusok a Duna Szimfonikus Zenekar jóvoltából várja majd önöket. És persze ott lesz a reggeli express vendége, akinek megköszönjük az invitálást. Ő az est karmestere, Horváth Gábor.
2: Klasszik Rádió 92.1.
1: Megérkezett a reggeli express főváros centrikus program ajánlata, de inkább emberi, mint a robot hangon invitálom önöket csütörtök este 19:30 a Magyar Zeneháza kreatív hangtárába. Ez a robot orgona est Váci Dániel át hangszereléseivel Bach, Haydn, Mozart, Liszt, Beethoven darabok mellett akár Queen, Illés és Britney Spears számok is érkeznek repertoárban, úgyhogy mindezeket egy teljes mértékben robotizált zenekar adja elő, tehát a legjelentősebb szerzemények a számítógép által vezérelt, de teljesen akusztikusan megszólaló hangszereken élvezhetők majd tehát a kreatív hangtárban csütörtökön. Hála Istennek emberi hangok érkeznek a tündérkertbe, egészen pontosan a Fugába vasárnap este 6-kor, mert hogy tündérkertben jártam, annak a dalesnek a címe, amelyben a gyönyörű csörgőkat a Havas Horváth László, illetve Jászberényi Lilian, Berecki Gálfi Nikolett zongorán működik majd közre, főként Schumann, Schubert, Wolf, Farkas Ferenc, Balassa Sándor, Faragó Dániel dalokkal. Vörös Sándor, aki úgyis születésnapos volt tegnap, a Tündérkert című versében ugye azt írta, hogy körülveszi bodza, kerítése kristály, mint jég, behavazva. Varázslatos koncert, tehát a varázslatos Csörgő Katával és Havas Horváth Lászlóval vasárnap a Fugában. És akkor most egy picikét térjünk át a gyerekekre, akik a legfontosabbak, és az is nagyon fontos, hogy ők tudjanak játszani. A játék pedig azt jelenti, hogy a 100 ház utcába invitálom mindenkit, Erzsébetvárosról van szó, és hogyha megengedik maguknak, illetve megengedik a gyerekeknek, akkor természetesen egy remek mese délelőtt vár mindenkit szombat délelőtt. A Leprikonok Átka érkezik Varró Danitól a Garzon formáció jóvoltából. Viking kaland és vitajáték is lesz, aztán persze a nézők majd egy viking kaland játék főhőseként kergethetik a saját csemetéjüket, és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány pedig tartja ezt a bizonyos drámatanár konzulensekkel is megerősített vitajátékot. De vitán fölül áll, hogy a legfontosabb az, amikor Hieronymus Bosch mögé szeretnénk nézni, nagyon sokan megtettük ezt, és hála Istennek a Várkert Bazár Testőrpalota vetítő termében szombat

0: Este hattól David Bickerstaff filmjében valamennyire ez megfejtődik. Volt tehát rejtvény, volt tehát robot, és voltak gyönyörű hangok minden programra. A gyerekeknek is nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, csak lépésben halad a forgalom. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti feljárótól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, továbbá az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József úti felüljárótól. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. június 23-án kedden délelőtt, és egy picikét visszafogom magam. Nagyon-nagyon szerettem volna viccelődni, hogy a zoltánok milyen nemes bosszút álltak, hogy a nemzetközi nőnap március 8-a után itt is meg tudják, ma is meg tudják ünnepelni a névnapjukat, de sokkal fontosabb, meg sajnos sokkal szomorúbb feladatom van, és persze, hogy az a dolgom, hogy Nyakó Júliára emlékezzek, aki 63-64 éves korában itt hagyott minket június 20-án váratlanul, és talán a Fidelio cikkét tudnám ajánlani, ami róla szól, aztán talán még a film, a magyarfilm.hu oldalt, mert itt megtudhatjuk, hogy mit kell újra néznünk mostanában, a Vojceket, a friss levegőt, a testről és lélekrőt, a Valan az angyalok völgyét, vagy ha valaki hozzám hasonló, nem túl fiatal, akkor Rózsa János a Vasárnapi szülők című filmjét, hogy Nyakó Júlira emlékezhessünk, meg el kell olvasni mindent, hogyha valaki a színházi szerepei kapcsán emlékezik meg róla, úgyhogy halálával a magyar film és színház élet egy sokoldalú jelentős alkotót veszített el. Persze ezek a mondatok mindig elhangoznak, illetve leíródnak ilyenkor, de hát az a mosoly az nagyon hiányzik, meg minden nagyon hiányzik, ami Nyakó Júliával kapcsolatos. Na, egy picikét akkor térjünk vissza egy nagyon fontos feladatunkra, az edukációra. Volt az én életemben egy olyan pont, amikor nem miattam, de hatalmas botrányt kavartam, mert hogy volt egy ifjúsági vetélkedő, talán hívhatom így, és ebben a vetélkedőben rákérdeztek az aradi vértanukra, és a kedves fiatalok nem tudtak négynél többet felsorolni közülük. Én az ő mentségükre mondtam, hogy talán mindennek a rákfenéje az a teszt, mert hogy mostanában ugye teszttel okosítunk, vagy teszttel mérünk mindent, de az biztos, hogy meg kell emlékezni, akkor ha már itt tartok, én Török Ignácról, aki Gödöllön született 1795, pont június 23-án, nagyon jelentős hadimérnök is volt, amellett, hogy honvédvezérőrnagyról beszélünk, a Királyi Katolikus Főgimnázium után a Gyöngyösi Gimnázium, a Bécsi Hadmérnöki Akadémia, és ő tanította többek között Görgei Artúrt és Klapka Györgyöt is. Aztán a történelem könyvekből meg lehet nézni, és meg lehet tudni, hogy mit és miért végezték ki, tehát, hogy a szabadságharc alatt mit tett, és mit nem tett. Hogyha pedig az úgymond komolyabb, vagy a klasszikus zenével foglalkozó adónak tituláljuk magunkat, akkor Gellér Steffi születésnapjáról is meg kell emlékezni, nagyon jó, mert pont 1888. június 23-án született, és 1956-ban egyébként Zürichben hunyt el, múzsának is tartják, de hát nagyon fontos, hogy orvos zenei családból származott, hiszen a bátyja ifjabb Gellér József orgona építészeti művek szerzője, anyukája Cipernovszky Fanni, Cipernovszky Károly híres feltaláló, megalapító, ő a magyar elektrotechnikai oktatás megalapítójának testvére, hegedű tanulmányok, igen, aztán jött, hát nem véletlenül mondtam őt múzsának, tehát, hogy a Bartók Bélához fűződő viszonya az, ami kapcsán róla megemlékezhetünk, de ide szóljunk be egy is szót, tehát nagyon fontos az ő művészete, a közös fellépése a Zürichi Színházban például Richard Strauss-szal, Pablo Casals első Johann Sebastian Bach fesztiválján is ott volt, tehát mint zenészre is emlékezünk rá, és sok-sok hölgyre kell emlékeznünk, kire szomorúan, kire vidámabban, itt a Klasszik Nyitányban, június 23-án.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kánikula, ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Záporizsja és Szumi megyét is. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy áttervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben két műtő szakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NIBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében. A pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösföldi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József úti felüljárótól. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
5: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
6: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Nyitány, a Klasszik Nyitány minden kedves hallgatóját. Június 23-a van, kedd, a háttérből beszűrődő, ütve fúró, illetve útbontó hangokat pedig nyilván meg kéne magyaráznom. Ha senki sem kíváncsi rá, akkor is elmondom, hogy új helyre költöztünk, ahol nagyképűen mondom, de csak azért, mert nagyjából ezzel az egy ragozással tisztában vagyok, szóval több daruk láthatók, és nem darvak, nem minthogyha ott Budán sok darumadár lett volna. Szarka harc helyett pedig mindenféle munkálatok zaja szűrődik be, de hát zajlik az élet. A legfontosabb feladatom, hogy fölhívjam a figyelmüket az UV-sugárzás elkerülésére, tökfödő, illetve olyan ruházat, ami a bőrüket takarja, és a folyadék bevitel is nagyon fontos. Na, megcselekedtem, amit megkövetelt a haza, és ha már vallomás, akkor jöjjön még egy, illetve legyen a következő rovatunkban úgymond kortárs muzsika. A kortárs muzsikának pedig az igen helytelenül könnyedebbnek titulált ága, vagyis hogy valamiféleképpen a Queen együttest, összehozzuk a Queen Symphonic koncerttel, ami július 27-én lesz, és erről beszélgetünk majd, de addig még gyorsan ide csempészek némi irodalmat. Mindenki tudja, hogy a legjobb erősítő, hogyha Szegedi Maszák Mihály kötetekkel rohangál valaki az egyetem felé, vagy akár már középiskolában is. Nos, Szegedi Maszák Mihály Széchenyi díjas magyar irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Tudományos Akadémia rendes tagja, az Összehasonlító Irodalomtudomány fordítás elmélet, a magyar irodalom egy remek és nagyon fontos századának neves kutatója, születésnapos, 1943-ban született ezen a napon, sajnos már 10 éve nincsen köztünk, de a könyvek itt vannak, azokat tessék nyugodtan olvasni, irodalmi szöveggyűjteményeket is Ritók Zsigmonddal együtt megszenvedtünk nagyon sokan, de Ottlikról is írt, Márairól, Keményről, a nyugat és a világirodalom az letehetetlen, illetve ha valaki nagyon bele akar mélyedni, akkor a megértés módozatai, fordítás és hatástörténet. Itt tartunk tehát az ünneplésekben, és ne felejtsék el, kortárs zenével foglalkozunk, amikor nem sokára majd a Queen kerül szimfonikus terítékre. Na, szép volt a ragozás, itt a pesti oldalon tényleg vigyázzanak magukra, és tényleg törődjenek a csemetékkel is ott, ahol éppen a nap érné őket, akkor ott beszéljék rá őket valamiféle szalmakalapviselésre. Nehéz lesz, saját tapasztalatból tudom, de viccelni kell, vagy engedjük, hogy ők díszítsék ezeket föl. Na, ez is valamennyire a kultúra része volt, de az biztos, hogy könnyed és nyugodt szólamot intéztem önökhöz, tisztán csak jó szívűségből. Maradjanak továbbra is velünk a klassz Nyitánnyal, június 23-án, kedden, most már nem reggel, hanem inkább délelőtt.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És itt a Nyitányban, ahogy megígértem, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Georgiot. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Természetesen a hozzád kapcsolódó itiner az, hogy zenész vagy, jelen esetben pedig nagyon fontos, hogy a Crazy Little Queen Tribute Band front embere. Én a feleségem jó voltából tudom, hogy a Crazy Little Thing az a szerelemnek fordítandó és a szerelemről szól, de amiről beszélünk, az egy a budai várban, az Oroszlános udvarban tartandó koncert július 27-én, ami nagyon jól hangzik, de ti már többször megtámadtátok a Szolnoki Szimfonikus Zenekart, hogy működjetek együtt. Ez személyes vonal, vagy úgy érezted, hogy mindenféleképpen köthető a Queen a szimfonikus zenekarokhoz, az úgymond komoly zenészekhez, de többet nem használom ezt a kifejezést, se az, hogy könnyű, se az, hogy komoly, és bocsánat.
2: Hát mi, mint komolytalan zenészek úgy éreztük, hogy itt az ideje végre megkomolyodnunk. Igazából az történt, hogy van nekünk egy nagyon jó barátunk, a Szabó Béla, aki a Gag Management részéről már sok ilyen szimfonikus és hát úgy szeretik hívni, hogy crossover eseményt szervezett. És ugye mi ennek a Queen részét már nagyon-nagyon régóta játsszuk.
1: Bizony. És 2017 nyarán alakultatok, ugye?
2: Pontosan így van, nagyon jó. Pontosan, nagyon jól felkészültél. És a lényeg az, hogy évek óta alakult ki ez a, hogy mondjam, vágy, hogy milyen szép lenne, milyen jó lenne egy igazán jó szimfonikus verziót megcsinálni Queen dalokból. Ráadásul úgy, hogy annak a Queen része, tehát a rockzenekar része, az egy összeszokott Queen tribute, ami ritka, az általában úgy szokott történni, hogyha bármilyen, igen, hoznak rá egy gitárost, hoznak rá egy énekest, és a többit, mármint a szimfonikus zenekaron kívülre. Itt viszont meg ráadásul mi még megkaptuk a szolnoki szimfonikusokat ehhez a dologhoz, akikkel meg nagyon-nagyon szuper együtt játszani.
1: Valamiféle zenei segítséget kérnék szépen, hogy mit kell játszani, amikor én hallgatom a Queent, abból külön kiemeltek egyet, mondjuk gitárt, mondjuk bármit, és azt szólalnak. Hogy jön a kettő össze? Zenei szakszavakat kérek szépen, hogy jól ne értsem.
2: Abban nem biztos, hogy én leszek az embered, hogy szakszavakat mondjak neked. Hogyan érdemes hallgatni a Queent?
1: Például, meg hogy hozható össze, mire kell gondolnunk, és mire kell törekednetek a próbák során, mik emelkedtek ki, mik hangoznak jobban a szolnokiaktól, mintha csak ott állnátok Brian May gitárjával.
2: Szimfonikus zenekarral úgy lehet összehozni, hogy meg kell kérni rá a Balogh Sándort, aki vezényel, és aki hangszerelte ezt a koncertet, hogy ezt ő tegye meg, és onnantól kezdve nagyon egyszerű az embernek a dolga, de tegyük hozzá, hogy neki meg, hát most nem akarom úgy tenni, mint hogyha neki egyszerű dolga lett volna, de neki talán segített az, hogy a Queen, a Brian May, a Freddie Mercury, a Roger Taylor és a John Deacon, ők olyan dalokat írtak, hogy bár ugye ez a könnyű zene kategóriába esik, de adja magát nagyon-nagyon sok daluk. Nagyon sok olyan tartalom van benne, nagyon sok olyan zenei érdekesség van benne. Akkordok, hogy mondjak egy ilyen csodás.
1: Jó, kell. Szeretjük.
2: Sok olyan dolog van benne, ami tehát hogy nem az úgynevezett négy akkordos egymás után megy körbe-körbe folyamatosan ugyanaz a négy harmónia, hanem azért ennél sokkal összetettebb, sokkal izgalmasabb zenei tartalommal rendelkező dal. Eleve a Queen, tehát aki szépen értően hallgatja ezt a zenét, bele tud írni, bele tud hallani olyan dolgokat, amiket majd mi játszunk.
1: Július 27-ét ígértem, Giorgio, ami ikonikus dátum, vagy évforduló, ugye?
2: Pontosan, azért nagyon ikonikus ez a dátum, mert hogy pontosan 40 évvel ezelőtt ezen a napon lépett fel a Népstadionban a Queen eredetileg nálunk a teljes eredeti felhozatalával, és ugye hát erről a Queennek és talán a rock történelemnek az egyik legismertebb koncertfilmje is. Erről készült, erről a koncertről.
1: És a mai napig játsszák és nézik. És...
2: azt hiszem, a Queennek ez a mai napig a legsikeresebb felvétele egyébként.
1: Amit ők is nagyon szeretnek, Brian May pedig személyes üzenetet is küldött, de Brian May nem tudja, hogy milyen a Budai Vár Oroszlános udvarában. Na, ez a jobb féltekés ötlet, ez hogy jött, hogy oda viszitek a koncertet?
2: Ez leginkább Szolnok városának köszönhető, nekik nagyon-nagyon sokat köszönhetünk, illetve a Szabó Bélának is rengeteget köszönhetünk, akit említettem, illetve a Hegedűs Lászlónak, aki az eredeti szervezője volt a budapesti 40 évvel ezelőtti koncertnek. Tehát sok mindenkinek sok mindent köszönhetünk. Az ötlet nagyon egyszerű, hát a királynőt hol kéne vinni, mint a várba.
1: Jogos.
2: De a lényeg az, hogy tényleg egy méltó, egy szép, egy olyan hely kell neki, ha már végre el tudjuk hozni Budapestre a mi korona ékszerünkre ezt a koncertet, mert ugye azért ez a koncert évek óta alakul, olyan értelemben, hogy már többször, többfele játszottuk, de most lesz ez ugye a legnagyobb, legizgalmasabb formájában előadva, hiszen itt leszünk nekem hazai pályán Budapesten. Tehát a vár az egy olyan méltó helynek tűnt, hogy azt hiszem nem kell ennél jobban magyarázni.
1: Jó, hát idáig könnyű dolgod volt, most jön a nagy nehézség, hogy...
2: Na, végre!
1: Na, 40 évről beszéltél, meg sok évtizedről, meg már-már klasszikussá váló dalokról. Mit kezdjenek ezzel a fiatalok? Őket is várjátok?
2: Érdekes, hogy ezt kérdezed, mert hogy ezt gyakran szokták kérdezni tőlem, hogy milyen például, bocsánat, amikor mi igen. koncertezünk a... Ne kérd bocsánat, nem, ez egy tök jó kérdés, hogy amikor mondjuk például, amikor mi koncertezünk csak a Crazy Little Queen zenekarommal, hogy milyen az összetétele a közönségnek. És mondanám azt, hogy 0-tól 99-ig. Valószínűleg ennél egy nagyon picit szűkebb. Tehát ennél egy hajszálnyival szűkebb. De tényleg ugye volt egy jó pár évvel ezelőtt ez a Bohém Rhapsody című Queen film,
1: igen.
2: ami újra felrakta az embereknek a köztudatába a Queent. És hatalmas rajongó tábora van egyébként a Queennek a fiatalok között is. Szóval én azt gondolom, hogy ez még akár arra is jó lehet, hogy mivel egy picit komoly zenével, vagy komoly jellegű zenével vegyítjük a Queennek a zenét, hogy lehet, hogy ez lesz majd a kapudrog majd a fiataloknak arra, hogy elkezdjenek komoly zenét is hallgatni. Na, az lehet, hogy túl nagy ambíció az részemről, de ki tudja.
1: Legyen benne, tessék így hozzáállni, ezt mindig szabad, és nekem pedig szabad föltenni a kérdést, hogy maga a Queen, a tagok, hogy fordultak most hívjuk így, hogy a klasszikus zenéhez foglalkoztak vele. Én például rögtön a beszélgetés után egy olyan dalt játszok le, ahol Luciano Pavarotti énekli, azt a nagyon szomorú Too Much Love Will Kill You, de hogy volt kapcsolatuk más nem kortárs zenészekkel?
2: Hogy érted, hogy nem kortárs?
1: Tehát a klasszikusokkal volt átjárás?
2: Jaj, nekem ők is kortársok.
1: Jogos.
2: Bocsánat, látod, én nem értem jól a szakszavakat.
1: Nincsenek meg szerintem a megfelelő kifejezéseink még erre. Vagy tök felesleges kifejezéseink. Tehát...
2: Na igen, tehát hát ugye a legizgalmasabb együttműködés, ugye a Freddie Mercury írt közösen dalt Montserrat Caballé-val, akit egyébként ezen a koncerten a csodálatos Lőrinc Jürit fog játszani, tehát hogy pont egy olyan dolgot kérdeztél, ami természetesen most egy lelőtt poén a koncert, viccelek nem ezzel, püszkélkedni szoktunk, hogy a Barcelona az egy fontos pillanata ennek a koncertnek, már csak azért is, mert élőben, pláne úgy, hogy teljes szimfonikus zenekarral, pláne úgy, hogy egy csodálatos operaénekesnővel, és még hát az én szerény hozzáműködésemmel meg tudjon szólalni, azért ez nekem biztosan óriási dolog, de eddig mindenki nagyon-nagyon-nagyon örült neki, aki hallotta.
1: Több mint egy hónap van még hátra, ez sok-sok próbát jelent? Erre kell készülni? Ti azért a Tribute Band-del gyakran játszotok, nektek ez jadban van, jön séróból, ha akarom így mondani.
2: Abszolút.
1: De kell?
2: Fontos, fontos része, hogy nekünk, tehát hogy nekünk tényleg ezek olyan dalok, amikkel kb. Kelünk, fekszünk, tehát hogy sokat, sokszor, gyakran játsszuk ezeket a dalokat, ráadásul mindegyik valakinek a kedvence. A próbák ilyenkor inkább arról szólnak, hogy, mert azért egy picit mások a szerkezetek, egy picit más, például a Kokó, a Gergő, a dobosunk, neki ilyenkor nagyon-nagyon izgalmas feladat az, hogy egy szimfonikus zenekarhoz felérő, de azt nem túl játszó hangerővel tudjon dobolni, ami ugye egy rockzenekarban például nem feltétlenül jön magától. Hát mindegy, de természetesen mindenkinek megvan a maga feladata, amiben hozzá kell igazodni egy szimfonikus zenekarhoz, és itt elsősorban, tehát nem is annyira a dalokat próbálja az ember, hanem inkább az együttjátékot, hogy az tényleg valami olyan legyen, hogy érezhető legyen ez a kapcsolat, amiről beszéltünk korábban.
1: Jó, teljesen elviszem más irányba a beszélgetés végét, de hát a megjelenés, a vizualitás az nagyon fontos. A Budai Vár, Oroszlános udvar adja magát, rendben van. Nektek ilyenkor miben kell lenni azért? Freddie Mercury excentrikus öltözködése, vagy az az egy szál póló, azt nem tudom, hogy újra hozható. Ugyanakkor meg ott lesz egy szimfonikus zenekar. Kell a ruházattal törődni?
2: Nézd, a helyzet az, hogy amikor én ijeszgetni akarom a zenésztársakat, akkor mindig megígérem, hogy egyszer már kijövök a színpadra az egy szál picike forró nadrágba, és egy piros ilyen egy ilyen kis piros kendővel a nyakamban, és semmi másban a színpadra, és például ez lehet, hogy egy zseniális pillanata lehetne a karrieremnek, hogy megálltam. A helyzet az, hogy mi, mint tribützenekar, amúgy sem annyira a küllemre, mármint olyan értemben próbálunk odafigyelni a külsőnkre, tehát nem szakadt pólóban jövünk, pláne hogy szimfonikus koncert, ezért ilyenkor mi is megpróbálunk a szokásos rockzenekartól elvártnál elegánsabban fellépni a színpadra, de amúgy is, tehát mi nem feltétlenül mi a szép szó erre, tehát nem a beöltözős zenekar vagyunk, sokkal több hangsúlyt fektetünk a zenére, mint arra, hogy úgy nézzünk ki. Úgy se hasonlítanék, te hiába adsz rám bármit, én a Freddie Mercury-ra nem fogok hasonlítani, sajnos.
1: Jó, és akkor már csak a repertoár, hát hihetetlen mennyiségű és minőségű dal van a palettán, ha a Queen-re gondolunk. Kellett válogatni, egyik újatokat haraptátok meg a másikat, hogy mi maradjon?
2: Abszolút, hát azért ugye itt nagy hangszerelési próba, folyamatok, stb. Van, tehát ez nem olyan, hogy na, próbáljuk meg ezt is, meg azt is, meg amazt is, hiszen azért egy szimfonikus zenekarral az embernek tényleg, ahogy mondtad, alaposan össze kell ezeket a dalokat próbálni. Haraptunk, igen, de azt hiszem, hogy mindenki boldog a felhozatallal. Tényleg benne vannak azért ugye azok a slágerek, azok a Queen slágerek, amiket bármelyik Queen rajongó azt mondaná, hogy na igen, hát ezt nem lehet kihagyni, és azért vannak benne, mint ahogy már most említettük, ilyen finomságok, csemegék azoknak, akik meg aztán tényleg a hardcore, hogy ilyen szép magyar kifejezést használjak, rajongók.
1: És legyenek is, meg legyenek fiatalok is, meg legyenek, akik még csak dúdolják, és nem tudják, hogy mit dúdolnak. Gyönyörű helyszín, tehát mondom a száraz adatokat, július 27-e, Budai Vár, Oroszlános udvar, keressék a Queen Symphonic, C-vel a végén, koncertet együtt, egyrészt a Crazy Little Queen Tribute Banddel, aminek a frontemberével beszélgethettünk, és a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral, meg ugye hát még meglepetés vendégekkel, hogy barcelonázunk is egy picikét. Giorgio, én nagyon szépen köszönöm, jó időt, jó hangot kívánok, ne fagyízzál addig, vagy kerüld el a légkondit, vagy nem tudom, de szóval vigyázz magadra. mert...
2: Így lesz.
1: Jó, és addig pedig szerintem meg lehet nézni ezt a pont 40 éves filmet is, a 40 éves érdemes koncertre emlékezve. És tényleg, ja, bocsánat, tényleg belenyúl Brian May? Tehát tényleg még mindig 40 év múlva is ehhez hozzá lehet, mondjuk digitálisan, vagy a audiálisan?
2: Felújítás szinten, úgy tudom, mert ugye küldött nekünk egy videóüzenetet, amiben egyébként olyan dolgot csinált, amit nem szoktak világsztárok csinálni, megemlítette egy tribüt zenekarnak a nevét, ami zenekarunknak
1: az
2: a
1: nagyon
2: nevét.
1: Nagy szó.
2: Egyébként, és azt mesélte el ebben a videóban, hogy éppen azért nem tud egyébként velünk lenni, pontosabban nem ezt mondta szó szerint, de mi tudjuk, hogy ezért nem tud velünk lenni, mert éppen újítják fel ezt az említett koncertfilmet. Nem értek hozzá technikailag, de most már valószínűleg nem tudom hány K-ban, de amennyi K-ban, annyiban biztosan.
1: Jó, és annyi hangszóróval, amennyi csak befér bárhová. Giorgio, nagyon-nagyon szépen köszönöm tényleg, és akkor jó nézőt, jó estét, esőmentességet, meg amit kell, még kívánok mindenkinek. És akkor, ahogy megígértem, jön a Queen Luciano Pavarotti ezzel a szomorú dallal, de hogy milyen gyönyörű, az kifejezhetetlen, illetve meghallgatható. Giorgio, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében. A pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József úti felüljárótól. Kovács Boton, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egyez itt a Klasszik Nyitány június 23-án, kedden délelőtt, egy animációs film és egy szuperhős film, film zenéje után abszolút ildomos, hogy nagyon vidáman beszéljek egy olyan születésnaposról, akinek a művei a mai napig élvezhetők és mosolyt fakasztanak. Nep József, akit hívnak a magyar Walt Disneynek is, Walt Disneynek, bocsánat, 1934. június 23-án született Csepelen, igen, ott is születnek nagyságok, elnézést minden csepelitől, de hát ezt így kell mondani, pláne, hogy most a 13. kerületben, a Zajos 13. kerületben vagyunk, és innen szól a Klasszik Nyitány. Szóval Nep József születésnapján a Kossuth-díjas rajzfilmrendező, a Magyar Mozgókép mestere kapcsán Mézga Gézáról, Gusztávról, Dr. Bubóról kéne beszélni, meg mindenről, remek és nagyon átfogó összegzés olvasható a kultúra.hu oldalon. 9 éve nincsen már közöttünk, de akkor is mindig, és tényleg a mosoly a legfontosabb, amiről beszélhetünk. Egyébként már gyermekkorában megmutatkozott kiváló kézügyessége. A Fali Újságon is kiállították a rajzait negyedikben. Aztán jött az iparművészeti főiskola, a díszítőfestőszak, de nagyon vonzotta őt a rajzfilmesség, nem az animációt használta, hanem a rajzfilmes kifejezést. Jirzsi Timka cseh bábművész és filmrendező volt rá nagyon nagy hatással, és hála Istennek a Pannonia filmstúdióhoz került, és egészen nyugdíjig is ott volt. Először háttértervező volt, komponált filmzenéket is, hogy ide kössem, mármint a klasszikhoz, háttérfestés után pedig animáció, forgatókönyvírás, és ha már az edukáció az én vesző paripám, az iparművészeti főiskolára vissza is tért egyébként tanítani. Először jöttek a reklámfilmek, ma már nem lehet ilyet mondani, de hát a Daru cigarettáról, és a sajnos újra reneszánszát élő Zizi nevű édességről, tényleg műanyagból van. Groteszk stílus, ötletes cselekmény, vezetés, elementáris humor jellemzi az ő alkotásait, mondja az Utókor. Macskási Gyula Peti sorozatában dolgozott, aztán Dargai Attilával és Jankovics Marcellal közösen készítette 1964-68 között a Gusztávot, ez minden idők legsikeresebb magyar rajzfilm sorozata. Gusztáv alakja fogalommá vált, és természetesen a Mézga család is fogalommá vált. Itt már tekintettel kellett lennie a televízió igényeire is, és ez is Nep József nagyságát bizonyítja. De hát megírta a Macskafogó forgatókönyvét, az Erdőkapitányát, a Vidia Verebet, sőt, még animátor is volt a János Vitézben, és az első rendezése 1983-ban a Hófehér, hát az is valami zseniális, de mindegyik, és egyik kedvenc alkotása, ha már zene, a Megalkuvó macskák, az egy kis rövid film, Hofival és Kós Jánossal. A Számok története zenéjét írta, ezt Macskási Gyula és Várnai György rendezte, és Nep Józsefhez köthető. Tehát a zene is tényleg a magyar Walt Disneyként emlegetik, és elnézést kérve és visszaszívve mindent Csepel díszpolgáráról is beszélünk. Nep József, tessék újra nézni tehát bármit, Gusztávot, Mézgát, Hófehért, Megalkuvó macskákat, Macskafogót, ma ilyen cicás napunk van, de ezek szerint ez vidám, és legyen is ilyen, és nem először és nem utoljára. Mondom, hogy nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok minden Zoltánnak, Arszlánnak, Szultánának, Zolnának, Zoltánának. Szóval nagyon boldog június 23-át, keddet, és tudom, hogy unják, de nagyon erős UV-sugárzás lesz, vigyázzanak magukra, és a folyadék bevitel is. Hát legyen alap.

Klasszik Rádió 92, egyez itt a Klasszik Nyitány, június 23-án dél előtt, reggel, meg kedd is van, de nagyon fontos a napszak, mert hogy ez előeste, Szent Iván előestéje lesz ma este, ez a nyári napforduló ünnepe, lehet tüzet, nem tüzet gyújtani, meg nagy füstöt, most azt szerintem hanyagoljuk, inkább remek koncertekkel készüljünk, ugye hallhatták már, hogy lesz a Duna Szimfonikusok jóvoltából a Klebersberg kúria egy gyönyörű helyszínén egy gyönyörű koncert, sok-sok szerelemmel, ez a gyönyörű helyszín pedig ugye a Rózsakert, ez nagyon hangulatos, és Szent Iván esti varázsról szól majd pénteken, de a mai nap még arról is emlékezetes, hogy bele fogok gabajodni a technikába, illetve a technika történetbe. A fogasról kéne mesélnem, mert hogy 74. június 24-én indult meg a fogaskerekű vasút Budán. A dátum azért fontos, mert ez az 1870-es évek, mert mindössze 3 évvel azelőtt indult meg a világon először fogaskerekű. A svájci Niklaus Riggenbach tervezte és építette Vicnau és Rigi között. Na ezt látta meg Széchenyi Ödön gróf, aki amúgy is bele volt szeretve ezekbe a dolgokba, például a sikló is az ő kezdeményezése, megismerte Riggenbach járművét. Azt mondta, hogy a Schwab-hegy az egy remek kiránduló pont a pest-budai polgároknak, meg még voltak ott üdülőházak is, na nem annyiért még manapság, de a kiegyezés után is csak gyalogszerrel vagy szekéren lehetett oda följutni. Miért ne legyen fogas? Legyen tehát fogas, és akkor most jövök a technikával. A Vágány tengelyében fekvő hevederrel összeillesztett 3 méter hosszú fogas rudakat minden talpán 2 sincsavar tartotta, a fogas gőzmozdonya eleinte. A hegyre fel 12 kilométeres sebességgel tolta, lefelé pedig 7,2 kilométeres sebességgel vontatta a 2 vagy 3 kocsiból álló szerelményt. Ez tehát még ugye gőzmozdony, de aztán villamosították, 2023-ban abszolút felújították, és azóta élvezhető. Márciusban megtartanak egy elég agyament, nem, egy nagyon kedves Előzd meg a fogast című versenyt. Kerékpárral lehet valahogyan gyorsabbnak lenni, nyilván nem ugyanazon az útvonalon, meg a talpfák között, hát nem is tudom a kifejezést, amikor kirázza az ember veséjét valami, szóval nem a talpfák között, hanem külön utakon tekerve. A fogaskerekű egyébként unikum, nagyon jó, és nagyon jó, hogy kerékpárt is lehet rajta szállítani, és most már nem csak a Schwab-hegyig, hanem fölmegy ugye a Széchenyi hegyig is. Tessék utána nézni a múltkor oldalán már, mint a budapesti fogaskerekű történetének, Széchenyi Ödön remek gondolatainak. De visszatérve még a mai dátumhoz, az biztos, hogy elfelejtettem a zoltánok istenítése és köszöntése mellett az éduákat megemlíteni. Kun eredetű női név, és a hold fel kell ilyen hosszút jelent, ilyen röviden, hogy édua. A szidóniák is, úgyis mint Szidik, Szidón városából való nő ezt a nevet viselik, és a Szulikó Szulita szultána, szóval a szultána az rendben van, hogy egy arab eredetű uralkodói méltóság név, ebből alakult ki egyébként a Szulikó is, és a névsor, illetve az ABC végéről van a Zdenka Zolna Zolta Zoltána, igen, és nyilván a Zoltánnak köszönhető ez utóbbi kettő, a Zolna pedig a Zsolna és Zolna helynevek mintájára alapított és alakított név. A következő órában sokkal könnyebb dolgom lesz, mert fotókkal foglalkozunk, azért elég sokkal a műcsarnokból, úgyhogy akkor is tartsanak velünk ebben a nagy melegben, ami éppen hogy csak elindult, de mi leszünk önökkel, ez a Klasszik Nyitány június 23-án, kedden.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kánikula, ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Záporizsja és Szumi megyét is. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy áttervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben két műszakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Asztória felé a Dohány utca után, egy sáv járható. Torlódásra kell készülni az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is befelé az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton. Lassú a haladás a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit híd közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Kovács Batont, BKK Info.
1: közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
5: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
6: Nagyon nagy szeretettel kívánok kellemes délelőttet minden kedves nyitány hallgatónak június 23-án, Zoltán napon. Teszem hozzá kedden délelőtt, és akkor még mielőtt fölkészülnének a tűzugrásra, meg Szent Iván éjre, napra, ami csak létezik, az Iván egyébként János, tudom, már rám szóltak, hogy ezt is magyarázzam, meg nem kell, már mindig meg szoktam magyarázni mindenféle névnapok kapcsán. Inkább egy nagyon rövid kitérőt tennék, egy rövid utca kedvéért, mert hogy egy népszerű bevásárlóközpont, meg egy nagyon jó helyszín mellett van egy rövid utca, Beck Ő Fülöp néven, az ő után pont van. Na most utána nézve ez vagy Ödönt jelent Beck Ő Ödön Fülöp esetében, vagy Ötvös Fülöpöt, mert hogy egy nagyon híres magyar szobrászról, éremművészről van szó, és az egész család rendkívül híres képzőművészekkel van tele, Beck András szobrász és Beck Judit festő apukája, ő fémes Beck Vilmos éremművész szobrász bátyja, ez a fémes, meg az ötvös is jelzi, hogy mindenki foglalkozott művészettel, és azért tudok a családról sokat beszélni, mert egyébként 10 gyermekes családban született, aztán jött egy velencei tanulmányút, ahol ráébredt saját művészi ambícióinak belső forrására, mert egyébként Sikedanc Albertnél és Loránfi Antalnál tanult mintázást az ötvös szakon, de szerette a nyugat íróinak körét, és ő tervezte a folyóirat emblémáját például, amit nagyon sokan sokszor látunk. Az egyébként ma születésnapos szegedi Maszák Mihály jóvoltából is, ha erről olvasgathattuk. Aztán maradt a pénzmintakészítés, sok-sok emlékkiállítás is volt, hányattatott sorsa volt a magyar és a világ történelemnek köszönhetően. Stílusát, ha be kéne lőni, bocsánat, meg kéne határozni, szóval a posztimpresszionizmushoz kapcsolódott, de hatott rá a szecesszió is, és azt írják, hogy úttörő volt, stílus teremtő ereje felmérhetetlen jelentőségű, és mind ideáig, és ehhez egy nagyon rövid utca kapcsán jutottunk el. Tehát Beck Ő Fülöp, aki pápán 1873-ban, június 23-án született, rá is érdemes emlékezni, de nagyon jó és sokkal jobb, hogyha egy remek új kiállításra megyünk el. Utak és útkereszteződések, és sokkal hosszabb címmel rendelkezik. Az biztos, hogy a Műcsarnok vár mindenkit a 3. fotóművészeti nemzeti szalonnal, de majd megbeszéljük, hogy kiket takar a szalon, kiket vár a szalon, és kik azok a bizonyos fotóművészek a nemzeti szalonban. Addig pedig zenéljünk. Bizé jó voltából a Carmen Sweet, a Bohém tánc cigánydala következik itt nálunk június 23-án kedden a Klasszik nyitányban.

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Fotoművészetet ígértem a kedves hallgatóknak, egy remek kiállítást ígértem a kedves hallgatóknak, és a kiállítás egyik kurátorát, Bán Andrást köszönhetem, mint vendég. Jó reggelt kívánok!
2: Üdvözlöm, jó reggelt, örülök az érdeklődésnek.
1: A műcsarnokban invitálunk tehát mindenkit. A főcímet elmondtam, hogy utak és útkereszteződések, de most jöjjön az alcím, harmadik fotoművészeti nemzeti szalon 2026. Utána nézve fotoművészeti nemzeti szalont 5 évente tartanak, tehát ha nagyon össze akarom szorozni, akkor ez 15. év. Na de mi lehet ez a szalon? Mi a feladata? Összefoglaló egyfajta krónikás szerep, egy almanach, itt mindent akar egy ilyen szalon, vagy fölvállalja, hogy vendégünk Bán András, illetve még Kincses Károly is, ők ketten a kurátorok, személyesen, saját ízlés szerint válogatnak?
2: Talán jó lenne, nem biztos, talán jó lenne, hogyha egy teljes nagy áttekintést adna az adott időszakról, esetünkben az ugye 5 esztendő, de akkor nem biztos, hogy nézhető lenne, mint kiállítás. A régi szalonok, a szalon hagyománya úgy szólt, hogy szabad beadás, és aztán valami fölkent zsűri kiválasztja, hogy mi az, ami falra kerüljön. De a műcsarnok által rendezett nemzeti szalonok különféle műfajokba, ugye fotográfiában ez a harmadik, másképp működik, mégpedig úgy, hogy a műcsarnok kurátort kér föl a kiállítás összeállítására, esetünkben ketten voltunk, Kincses Károly és jó magam, és a kurátorok kérik be az anyagot, ők nevezik meg azokat a művészeket, akiknek a munkáit látni szeretnék, és akiknek a munkái az adott térbe, ugye 6 tágas terem áll rendelkezésünkre, egymással beszélgetve értelmesen föl tudnak kerülni a falra.
1: A válogatás a személyesség, illetve önök kettőjük munkája, de mégis én mit látok a termekben? Egy-egy terem, egy-egy hát bocsánat, de stílus akár?
2: Majdnem. Valóban a válogatásban benne van Kincses kollégámnak az a fél évszázada, ami fotóval foglalkozott, és hát ez talán rólam is elmondható. Ennél egy kicsit bonyolultabb volt a művészek megnevezése, ugyanis elmúlt 3-4 évben egy nagy könyvön dolgoztunk, ami ugyancsak most jelent meg a szalon megnyitása és a könyvhét idején. A Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és kiadója közösen adta ki ezt a könyvet, és az a címe, hogy a magyar fotóművészet 300 alkotója. Na most adódott, hogy a lista, tehát hogy kikállítsanak ki, legyen azonos azzal, ami ebbe a könyvbe szerepel. Persze visszakérdezhet, hogy azt mondjuk, hogy 300 alkotó, és ha körülnéz a műcsarnokba, körülbelül 150-et lát, tehát messze nem annyit. A válasz erre is nagyon egyszerű. A könyv az elmúlt közel másfél évszázaddal, de hát több mint egy évszázaddal foglalkozik, és hát a benne bemutatott, felsorolt, elemzett, értelmezett alkotók jó része vagy már nincs köztünk, vagy nem aktív. Tehát így adódott ez a nagyjából 150-es szám. És valóban a termeknek van egy-egy önálló, nem stílust mondanék, inkább karaktere. Elindulunk az első terembe azokkal a fotográfiákkal, amelyek valahogy nagyon lüktető, közeli kapcsolatban állnak a lefotózott valósággal. Tehát a lefotózott témával, tehát dokumentarista jellegűek, persze ezek is fotoművészeti alkotások, tehát végig gondolt a művész hosszú távú projektjét és vízióját megjelenítő munkák, de hát mégis valahogy nagyon közel állnak ahhoz, ami ott van a kamera előtt, és ahogy haladunk előre a termekbe, ez a kapcsolat, a kamera előtti vagy a kamerán kívüli valósággal egyre áttételesebb, egyre inkább más kérdések, például a forma kérdései mentén rendeződik újra és újra.
1: Hogyha valami dokumentálja a valóságot, akkor azzal ellentétben ott van az én személyes belsőm, az én belső naplom, hogy előre haladjak. Ez egy másik terem?
2: Így van, tehát a fotográfus, tehát én azt gondolom, hogy a dokumentarista fotókban is teljes mértékben jelen van a fotós szubjektum.
1: Igen.
2: A témaválasztásban, a kompozícióban, a lefotózott helyzettel vagy alannyal való viszonyában, de ez a személyesség, ahogy haladunk előre a termekbe, ez a személyesség egyre hangsúlyosabbá válik az ilyen valóban ilyen naplószerű munkákon keresztül az egy-egy fotográfia működéséről, a fotográfia miben létéről szóló koncepciók megjelenítésén át, a képi manipulációi, illetve a végén a kertes két irányba ágazik, és az egyik irány azt mondja, hogy archaikus technikák. Tehát utak és útkereszteződések, ezt a címet adtuk. Valóban itt egy nagyon-nagyon-nagyon hogy mondjam, soksávos útkereszteződés van előttünk, jön és előnyt élvez a már nem is a digitális fotográfia, hanem a mesterséges intelligencia, és ennek árnyékában, tehát nem csak most, már 2-3 évtizede, a fotósokat nagyon foglalkoztatja, vagy jó néhány fotóst nagyon foglalkoztat az, hogy a régi technikák, amikor még pepecselni kellett a fotóval, tehát nem mint a digitális fotónál, hogy a gomb megnyomásának tized másodpercében már kész is van a kép, persze ez se igaz, hiszen a fotoművészek utána a kameraképet rendbe teszik, manipulálják, rendezik, de hát mégis az a képzetünk, hogy a digitális kép abba a szemvillanásba készen van, ahogy megnyomjuk a gombot, míg az archaikus technikáknál, a régi technikáknál föl kell hordani az emúziót egy hordozóanyagra, üveglemezre, tehát több nap még egy fotó elkészül akár, és ez a pepecselés, ez a lelassulás, ez nagyon-nagyon sok mindent föltár abból, hogy végül is a fénykép, a fény rögzítése, a fény és a megjelenő kép között milyenek a kapcsolatok.
1: Nyilván a múzeumok éjszakáján a tárlatvezetésen rengeteg kérdés hangzott el, akár rengeteg művész is ott lehetett még. Ez egy véges kiállítás, vagy ott van a nagy kérdőjel, ott van a nagy nyitott kapu a végén?
2: Hát igen. Tehát hoztunk egy döntést, hogy ebből a nagy könyvből válogatunk, amely alapvetően múltbeli teljesítményeken alapoz, de nem lehetett figyelmen kívül hagyni azt, hogy itt van a mesterséges intelligencia. Tehát egy termet a válogatási elvünktől eltérően, a saját szabályainktól eltérően olyan műveknek nyitottunk ki, amelyek nem is az elmúlt 5 évben, hanem az elmúlt 1-2 évben születtek, és egy nagyon-nagyon más útját jelölik ki a fotográfiának, már nem fényképek, nem fényből építkeznek, hanem egy közös, nagy, hatalmas digitális kultúrkincsből.
1: Amihez azt hiszük, hogy közünk van, vagy már nincsen, bocsánat, hogy erről faggatom, de a művészek és a mesterséges intelligencia kapcsolata, én azt hittem, hogy ez teljes tagadás.
2: Nem. Amikor a fotográfia 200 évvel ezelőtt megjelent, a képalkotó művészek közül néhányan természetesen teljes tagadásba burkolóztak, de a többség azt mondta, hogy hát itt van a fotó. Tehát ettől kezdve más dolga van a festménynek, nézzük meg, hogy mi az. És ebből virágzott ki az egész modernista festészet, az avantgárd különféle irányai, amelyek hát egy hihetetlen gazdag kulturális örökségünké váltak, és ezek munkáknak a döntő többsége azt kérdezi, hogy mi a festmény dolga, hogyha nem az ábrázolás. Na most egy ugyanilyen helyzetben vagyunk, hogy mi a fotó dolga, hogyha nem az ábrázolás. Az ábrázolás a fényképek alaptermészetéhez tartozott, kellett hozzá egy fotós, egy kamera, és valami a kamera előtt. Na most itt nem ez a helyzet. Tehát mi a képépítés, képteremtés lehetősége, útja, persze ezt mind többes számba kell mondani, hiszen nagyon sok út nyílt meg, melyek ezek az utak, hogyha megint nem az ábrázolás a kihívás, illetve hát persze ábrázolunk a mesterséges intelligencia révén is, de egészen más szabályokkal. Nagyon izgalmas, de nagyon az elején jár. Még a kiállító terembe lépve is láthatják a nézők, hogy igazán érett, meggyőző munkát, hát néhányat látunk, csak a többi inkább jelzés, hogy merre felé nyílnak újabb utak.
1: Ez egy elgondolkodtató, ez egy megállító kiállítás?
2: Nagyon remélem, hogy az elgondolkodtató abban az irányban, hogy merre vezetnek a jövőbe utak a mesterséges intelligencia révén, és merre vezetnek a fotográfia, a fényképezés révén, hiszen én azt gondolom, hogy bár nagyon átrendeződik a fotográfusi szakma, a fotoművészetnek meg lesznek ugyanúgy az útjai a továbbiakban, és 5 év múlva a következő nagy összegző kiállítás fotószalonnak vagy másnak nevezik, a fényképezésből, a fotoművészetből újra nagyon fontos dolgokat fog megmutatni.
1: Lehet, hogy csúnya vagy rossz szándékú a kérdésem, de érezhető egy generációs vonal is végigjárva a kiállítást? Vagy művész az művész?
2: Én azt gondolom, hogy művész az művész, tehát például a mesterséges intelligencia terembe gondolnánk, hogy a legfiatalabbak vannak. Nem, nem, ez tévedés. Hát ha nem is a legidősebbek, mert ők inkább már a saját archívumukból vettek elő képeket, bár van olyan Kornis Péter vagy Tilai Ernő, akik 90 felé járnak, vagy Tilai esetében akár 90-en jóval túl járnak, akik most is nagyon aktívak és friss gondolatokkal jelentkeztek, de a mesterséges intelligencia teremben a közép generáció épp úgy ott van nagyon erős kérdésekkel, mint jó néhány fiatal.
1: A 300 alkotót, illetve fotót bemutató, a Magyar Fotoművészet 300 alkotója nyilván eljut külföldre egyébként. Van kapcsolat külföld és a magyar művészek között? Művészek és művészek között?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ezek a kapcsolatok inkább egyéniek. Hát az egyéni alkalmi ismerettségekből, múzeumi vagy galériás figyelemből születő kiállítások, vagy egy-egy ilyen nagyobb szemle, mint az Árdi fotóstal évente rendezendő fotós találkozón kívül, ami most a leginkább ilyen kommunikációs mód a nemzetközi piacon, az az autonóm fotókönyvek bemutatása, illetve hát szakgalériákban, könyvesboltokban való megjelenítése, és ebben egyre több olyan magyar részvételről tudunk számot adni a korábbi évek csendessége után, ahol valami nagyon eredetit, nagyon izgalmasat tesznek le középgenerációs vagy fiatal fotográfusok.
1: A szalon szeptember 27-ig látható, és ha már említettem a múzeumok éjszakáját, ugye van esély, hogy lesz még ilyen bejárás, kurátori tárlat, segítség, beszélgetés a műcsarnokban?
2: Hogyne, tervezzük. Nyilván július-augusztusra nem nagyon érdemes, mert kicsit másképp szerveződik akkor a kiállítás látogatottsága, de azt kell mondjam, a szalonok minden évben a műcsarnok leglátogatottabb kiállításai, tehát a fotószalonnál is erre számítunk. Nagyon sok a nyári időszakban nagyon sok a külföldi turista is, és ez, hogy valamiről áttekintést kapnak, ezért nagyon hálásak, de ez a kommunikatívabb, szakmai beszélgetési lehetőség, ezt őszre hagyjuk. Szeptemberben minden hétvégén lesznek tárlatvezetések, és egyéb kísérő programok is.
1: Bán András, nagyon szépen köszönöm a segítséget, a néhol filozófikus tárlatvezetést, legalábbis itt hangban, a kiállítás egyik kurátorával beszélgethettem, a másik, akire mindig hivatkozott, Kincses Károly, és amiről beszélgettünk, az pedig az Utak és útkereszteződések címmel ellátott tulajdonképpen a harmadik fotoművészeti nemzeti szalon. Nagyon szépen köszönöm, hogy így, ha szóban is, de végigvezetett minket. Köszönöm.
2: Viszont hallásra. A kiállításra, viszont hallásra.
1: Bizony jöjjenek a kiállításra, illetve menjenek el a műcsarnokba, egybekötve akár egy városligeti sétával. Is egy hűs helyiségről van szó, bocsánat a praktikus megjegyzésért, de a nyár az erről is szól, és ha már praktikum, beszélgetéseinket így a Bán Andrással folytatott beszélgetést a kiállításról is újra élvezhetik, újra hallgathatják a Spotify-on, ahol van nekünk egy külön klasszik nyitány fülünk, illetve oldalunk, de fülünk továbbra is lesz, úgyhogy könnyedén és nyugodtan Beethovennel folytatjuk június 23-án kedden a klasszik nyitányt.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Asztória felé a Dohány utca után. Egy sáv járható. Torlódásra kell készülni az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is befelé az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit híd közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Kovács Batont, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. 1. június 23-án, kedden, ez még a nyitány, egészen 10 óráig nincs, tehát sok hátra, de azért próbálom még összeszedni. Az egyébként már legtöbb helyen a nyári szünetüket töltő színházak maradék előadásait, ha lehetséges, lehetséges, legyen egy csoda olasz módra, ami igazán vidám, mert hogy a vidám színpadon élvezhető, a dátum június 28-a, és Szent Bellagioba varázsol el minket vasárnap este 7-kor ki Óbudára a Bécsi útra. Ez az előadás köszönhetően Fésűs Nellének, Szőlőskei Tímának, Erdélyi Tímának, Bánsági Ildikónak, Vadász Gábornak, Pusztaszeri Kordinak, Kenderesi Csabának, és még sokaknak. Nekem annál is kedvesebb ez a dal, mert Saka Gévai Júli, a régi kölyök idős Júli, az író, az elkövető, a rendező pedig Peller Károly, tehát mindketten szerintem oda teszik magukat, hogy megfejtsék, hogy a forrás tesz csodát, ami ott Bellagioban található, vagy inkább az olasz emberek szíve, és természetesen minden ember szívéről is van ilyenkor szó. A Hat színben szerdán este 7-kor az X előadás élvezhető, nem kizárólag felnőtteknek, de hát szülőkről szólva, Marius von Mayenburg darabjában a rendező Orlai Tibor, Járó Zsuzsanna, Péter Kata és Sruf Milán, aki elköveti a pattanásig feszült idegű szülők történetét. Ráadásul jön ez a bizonyos ex, de hát többet én nem árulok el erről. Az 5-ös 10 művelődési házban a Fólia fal mutatja meg magát holnap, vagyis hogy szerdán este, kivétel az eddigiektől, hogy ez kortárs tánc előadás. Az alkotók Milovics Hanna és Kovács Domokos, ők is adják elő, és élvezhető ez egyrészt szerdán, az 5-ös 10-ben, másrészt pedig, ha utána néznek, akkor még sok helyütt járnak ezzel. És nemrégiben volt a vendégünk, ez nem biztos, hogy színház, Hodász András új első életrajzi könyvek kapcsán, amiről szívesen beszél, amiről kérdezhető, amit megmutat ma este 7-kor a Dante közösségi alkotótérben, a Török utcában, Török utca 1-es szám alatt, tehát egy életrajzi könyv, de Kovács Krisztián kérdései, majd aki szintén gyakori vendég itt nálunk a Klasszik Nyitányon. Sokkal többet megtudhatunk hitről, kiábrándulásról, akár politikáról, de van még P-betűs pánik, rohamokról, és hogy hogyan kell talpon maradni, vagy hogyan lehet talpon maradni. És még egy rendkívül érdekes előadás, ez tényleg előadás lesz, köszönhetően Antalfi Péter történésznek, a Rubikon Intézet tudományos munkatársának. Mindig nagy szeretettel ajánlom az önök figyelmébe ezeket az esteket, vagy délutánokat a Marcin, a Marcibányi téri művelődési központban. Holnap este 6-kor folytatódik, tehát, hogy mitől lesz szent hely, illetve egyszerre akár mitől lehet bűnös város is, vagy a szentség mellett mi az, aminek köszönhető, hogy a druidák mondjuk Stonehenge-hez köthetők, Petra romjai hogyan kerültek a sivatarba, és tudjuk-e egyáltalán, hogy mit akartak az eredeti építők. Azt tudom, hogy én mit akarok, könnyedséget és nyugalmat ezzel a sok-sok programmal önöknek, úgyhogy élvezzék, hát főként már délután a napsugarait, azt nem, hanem ezt a nyarat. A gyerekekre vigyázzanak, változatlanul fölhívom a figyelmet a folyadék bevitel fontosságára, illetve a bőr védelmére, az extrém UV szint, extrém magas UV szint miatt, remélem nem kell rá szavakat találnom, mert elkerülik, de hát folytassuk könnyedén és nyugodtan, ami még maradt június 23-án kedden.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Gondolatébresztés és tulajdonképpeni búcsú előtt egy kis összegzés, hogy miről is szólt nálunk itt Szent Iváné előtt néhány órával a délelőtt június 23-áról. Kedről beszélünk, és kedden beszélek még mindig, és nem véletlenül hoztam elő a Szent Iván estet az ő varázslatával, illetve szerelmes klasszikusokkal, ugyanis pénteken este 8-tól a Klebelsberg kastély hangulatos rózsakertjében andalítja el önöket a Duna Szimfonikus Zenekar. Egyrészt zenév, sok-sok dallammal, a szerelem, a fantázia és a nyári éjszakák varázsából a karmester Horváth Gábor, másrészt pedig szöveggel, hiszen ott lesz Eckhardt Gábor szórakoztató és ismeretterjesztő kommentárjaival. Jó messzire tekintettünk előre, hiszen július 27-én lesz egy nagyszabású jubileumi koncert a budai vár falai között. Azért jubileumi, mert pont 40 éve, július 27-én 40 éve adta a nagy sikerű világra szóló, tényleg világra szóló koncertjét a Queen együttes a Népstadionban. Ezt idézi föl a szolnoki szimfonikus zenekar, illetve a Crazy Little Queen Tribute Band közösen. Mi Giorgioval, a frontemberrel beszélgethetünk, nem a szolnoki frontemberrel, hanem a Crazy Little Queen Tribute Band frontemberével beszélgethetünk, utána pedig invitáltuk önöket a műcsarnokba, az utak és útkereszteződések kiállításra. Ez a már harmadik alkalommal megrendezésre kerülő fotoművészeti nemzeti szalon, és Bán András az egyik kurátor terelt minket teremről teremre, és mondta, hogy nem csak a képek a fontosak, hanem az egyidejileg ehhez a kiállításhoz megjelent könyv is 300 magyar fotóművész alkotásával. És akkor jöjjön tényleg ez a bizonyos idézet, ami lelkünkkel, meg a tudatos jelenlétünkkel, hogy tényleg ne csak így tengjünk, lengjünk, hanem használjuk a mindfulness-t. Azt mondta, írta Oscar Wilde sok-sok szellemesség mellett, hogy nem a tökéletesnek, hanem a tökéletlennek van leginkább szüksége a szeretetünkre. Ezen jól gondolkodjunk el, segítsük egymást, éljen a szolidaritás, és tényleg vigyázzunk egymásra ebben a nagy melegben, ebben a nagy hőségben. Az UV-sugárzást pedig többet nem ejtem ki, inkább zenéljünk. Itt a Klasszik Nyitány legvégén, és természetesen holnap reggel is várja önöket Szerémi Nóra 7-től 10-ig. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kánikula. A képviselők ma szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A kormány.hu oldalon már elérhető a tervezet, amelyben szerepel a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetése, valamint a képviselő mandátumának 12 évben korlátozása is. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a levált. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Sólyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban, az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun-Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Dunahídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltaképpen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az aranysas gyógyszertár volt az első gyógyszertár Budán. A törökök kiűzése után 1687-ben a mai dísztér 1 alatt alapította Bözinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez Fekete Medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az arany egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti középső útpálya mellé két oldalt növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat épít.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-ével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként testnevelési egyetem néven működik tovább.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Direkt vaspótlásra csak súlyos vashiány esetén van szükség. Máskülönben káros is lehet. Fertőzéskor a test önvédelmi mechanizmusa miatt a szabad vasat a ferritin nevű fehérjével köti meg, hogy a kórokozók ne juthassanak hozzá. Ilyenkor a bél vasfelvevő képessége is csökken. Vaspótlással ilyen esetekben a kórokozók táplálékát növeljük, és az esetleg felszívódó szabad vas ionok káros szabad gyököket hoznak létre, amelyek rongálhatják a szervezetet. Ezért a vasat érdemes inkább élelmiszerrel pótolni, és mellette a felszívódását támogató C-vitamint, B-vitaminokat, L-ciszteint vagy laktoferrint választani. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója, a WTN.hu üzemeltetője, a WiseTree Kft.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Parasztbecsület és Bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit Szigeti Színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kánikula, a képviselők ma szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszerbe bevezetését. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákosi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, a részletek a PKK honlapján érhetők el. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban, az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be a Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tiszató 25 fokos, a kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Láncid építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Lehel és Paula Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színi direktora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A milleniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás emódja olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterelő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magába foglalt egy újabb dunai híd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd, vagy nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi. Budapest legdélebb hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Dunahíd.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kánikula. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégáival. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákosi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, a részletek a BKK honlapján érhetők el. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteg hordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felügyelet alá helyezték, közölte a rendőrség. A munkahelyén és lakásán a többi között koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt találtak. Kihallgatásán azzal magyarázta a tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be a Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Sulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhevédte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messzínük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítása 1995 márciusában folytatódott. Az Andrássy utat ismét lezárták a forgalom elől. A munkák keretében a föld alatti födém szerkezetére újabb vasbeton réteget helyeztek, és szigetelték azt. Kicserélték a föld alatti pályaszerkezetét és az oktogonnál lévő közműalagútban a több mint 100 éves vízvezetéket, és 11 állomás felújítására is sor került. A föld alattit szeptember 18-án, a teljes Andrássy utat október 21-én adták át a forgalomnak. A teljes felújítás 1996-ban ért véget.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század utolsó napján fiatalok egy csoportja gyülekezett a budapesti Gyár utca 31 szám alatt. Míg a legtöbben a szilveszterre készültek, addig ők a Magyarországon pár éve meghonosodott játék szenvedélyétől hajtva megalapították az első újpesti futballklubot. Egyúttal abban is megegyeztek, hogy az egyesület színe legyen lila-fehér. Az addigi homokos edzőpálya futballra nem volt alkalmas, így a klub vezetői arra a döntésre jutottak, hogy új pályát építenek a Népszigeten. A pálya felavatására 1903-ban került sor, és közel 20 évig szolgálta a csapatot. A Hajós Alfréd által tervezett Megyeri úti stadiont 1922-ben adták át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb azbesztszennyezésre hívták fel a figyelmet ezúttal Nógrádban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja, és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve a független közmédia testület lesz. A törvényjavaslat kihirdetését követő napon megszűnik a médiatanács tagjainak és elnökének, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. A Tisza párt előterjesztését 145 igen és 39 nem szavazattal fogadta el a parlament. A jelenlegi gazdasági környezetben az árrésstop azonnali kivezetése lenne célszerű, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint. Neubauer Katalin főtitkár azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket, hozzátette. A probléma már a feldolgozóiparra is hatással van. Újabb azbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrád vármegyében. Dócs Dávid alelnök közölte, az egykori Petőfi bányai azbesztgyár több évtizedes működése alatt a környéken szórta el az üzemi hulladékot, a gyár épületeit pedig a felszámoláskor robbantással semmisítették meg, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi azbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben. Az Európában tomboló hőhullám kezdete óta 20-an fulladtak vízbe Franciaországban, miután sokan felügyelet nélküli fürdőhelyeken próbálnak enyhülést találni. A hatóságok ismét figyelmeztettek a tiltott helyeken való fürdőzés veszélyeire. Franciaország nagy részén ma is 40 fok körüli a hőmérséklet. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Prodan Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar Viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai-tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd építését már 1903-ban eltervezték, de az építés csak több mint 30 évvel később indult meg. A munkálatokat a II. Világháború miatt félbe kellett szakítani, mivel a felépítményeknek csak kis része volt még csak készen. Így ez volt az egyetlen híd, amit a németek nem robbantottak fel a harcok során. A végül 1950-ben megnyitott átkelő Sztálinról lett elnevezve, és csak 8 évvel később kapta meg az eredetileg is neki szánt Árpád nevet. Ma ez a híd Budapest legforgalmasabb hídja. Naponta mintegy 150 ezer jármű halad át rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma, ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piactérként is funkcionált. A nagy vásárok heteiben Pest belső város részei szinte egyetlen hatalmas piactérré változtak. Ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot, és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt. Tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hétvégén tetőzik a kánikula. Újabb törvények segítik az uniós források lehívását. Több településen vezettek be vízkorlátozást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Emellett olyan törvénymódosításokat is elfogadtak, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított média törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiába sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, a párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és kehidakustyányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egésznapos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött, 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankolták itt az üzemanyagot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerészképzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerészok levelet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hétvégén tetőzik a kánikula. Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt. Több településen vezettek be vízkorlátozást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, a párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és kehidakustyányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait a Pesti Vigadóban. Az életműdíjat Vasi Géza irodalomtörténész, a nagy díjat pedig Ferenc Marcell építész vehette át. Elismerésben részesült többek között Novotny Tihamér művészeti író és Megyesi Piroska, a műcsarnok gazdasági vezetője is. Az aranyérmet a Gödi Búzaszem katolikus általános iskola és alapfokú művészeti iskola kapta. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heimpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heimpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbetegellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heimpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött, a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kun Béla téri, mai Ludovika téri szellőzőaknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt 6 állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az E-vitamin valójában egy 8 tagú család. 4 tokoferol, alfa, béta, gamma, delta, és 4 tokotrienol, alfa, béta, gamma, delta. Ezek különböző biológiai hatásúak. A legtöbb étrendkiegészítő szintetikus DL-alfa tokoferolt tartalmaz, amelyet kőszénkátrány alapon állítanak elő, és nem hatékony. Az optimális hatás érdekében olyan kiegészítőt válasszunk, amely mind a 8 formát tartalmazza. Ezek együtt segítik a szív- és érrendszer, az idegrendszer és a sejtek egészségét. Válasszunk teljes spektrumú E-vitamint, vagyis amiben vannak tokotrienolok és tokoferolok is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója, a WTN.hu üzemeltetője, a WiseTree Kft.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hétvégén tetőzik a kánikula. Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt. Több településen vezettek be vízkorlátozást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, a párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és kehidakustyányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait a Pesti Vigadóban. Az életműdíjat Vasi Géza irodalomtörténész, a nagy díjat pedig Ferenc Marcell építész vehette át. Elismerésben részesült többek között Novotny Tihamér művészeti író és Megyesi Piroska, a műcsarnok gazdasági vezetője is. Az aranyérmet a Gödi Búzaszem katolikus általános iskola és alapfokú művészeti iskola kapta. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes és derűs napot kívánok, üdvözlöm Önöket, június 23-a van, bizony szerencsés az, aki éppen a vízparton tölti az idejét. Hát máshol nem annyira jó lenni, azt kell, hogy mondjam, de talán a legnehezebb helyzetben azok vannak, akik most a szabadban dolgoznak, akár az utak mentén, akár bárhol máshol kőműves munka kapcsán, hiszen ott bizony nincs légkondi. Pedig azt hiszem, hogy a mai nap az mindenképpen azt a napot testesíti meg, amikor muszáj valamilyen módon védekezni a hőség ellen. Nézzük, hogy kik lesznek ma délután a vendégeink. Az Impresszió rovatban hamarosan Savanyú Gergely színművészt hallhatják, a SZIDOSZ elnökét, aki arról mesél, hogy milyen eredménnyel zárult a színházi gála, a színházi dolgozók szakszervezetének eseménye a Víg Színházban. Aztán ma délután velünk lesz András Tünde is, aki kürtös kalács készítő, és a kürtös kalácsról mesél majd, amely egyszerre élmény és hagyomány. Most pedig Haydn C-dur orgona versenyének első tétele következik a budapesti vonósok előadásában. Orgonán játszik Lehotka Gábor.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: 9. alkalommal rendezte meg jótékonysági gála estjét a színházi dolgozók szakszervezete a Víg Színházban. A vonalban Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke. Szia Gergő, szeretettel köszöntelek!
2: Szia, én is örülök, hogy újra beszélhetünk.
1: A június 3-i esemény célja ezúttal is a nehéz helyzetbe került színházi háttérdolgozók támogatása volt. Milyen eredménnyel zárult?
2: Nagyszerű eredménnyel zárult, kettő részből állt ennek a gálának a bevétele. Egyrészt a nézői jegyekből befolyt 4,8 millió forint, másrészt pedig van egy fantasztikus partnerünk, és ez most nem a reklámhelye, muszáj kimondanom, mert ilyen mértékű társadalmi szerepvállalást még nem tapasztaltunk ezen a területen. A Mikumi Kft., amely egy teljesen magáncég, 4 millió forinttal támogatta a mi rendezvényünket, így elmondható, hogy 8,8 millió forint folyt be erre a gálára, amiből már egyébként majdnem 1 milliót el is költött az alapítványunk a nehéz helyzetben lévő háttérdolgozóink segítésére.
1: Számítottatok ekkora összegre, vagy volt valami cél?
2: Hát az volt a cél, hogy a tavalyi összeget elérjük, ami 6,5 millió forint volt. Azt hiszem, hogy ezzel a támogatással lesz jócskán, meg is haladtuk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy panaszra nem lehet okunk.
1: Az, hogy ebből az összegből már 1 millió elkelt, ez ugye azt is mutatja, hogy már hát talán többen is szinte sorban álltak azért, hogy valamilyen helyzetből támogatást kapjanak.
2: Bizony, a kettő felé oszlik a mi támogatási rendszerünk, már ha segélyezésről van szó a szakszervezetben. Egyrészt az előadó művészek támogatásáról van szó, de az előadó művészeket egy másik alapból is tudjuk támogatni. Az alapítványunk kifejezetten a háttérdolgozókat segélyezi, és sajnos az alapítványnak más bevételi forrása nem tud lenni, mint az 1%-ok, valamint ennek a gálának a bevétele. Szóval elmondható, hogy bizony sorban állás volt, és az utolsó pillanatban érkezett meg ez az összeg ahhoz, hogy folytatni tudjuk a támogatás folyósítását, egyáltalán az új támogatásoknak az elbírálását. Az alapítvány kuratóriuma Hegedűsdé Géza elnök úrral az élen azonnal elkezdte a feladatot, amint megérkezett az összeg.
1: Gergő, akkor ez most azt jelenti, hogy az 1 millió forint kivételével mindössze ennyi marad a következő egy évre?
2: Többé-kevésbé igen, nyilván az alapítvány alapítója a színházi dolgozók szakszervezete, tehát nekünk arról odafigyelünk arra, hogyha az alapítványnak a vagyona fogyna, akkor alapítói támogatásként természetesen a tagdíjainkból fizetünk be az alapítvány számára, de alapvetően bizony ennek a gálának a bevétele és az 1%-ok azok, amelyből tudjuk finanszírozni az alapítványt, illetve a háttérdolgozók segélyezését.
1: Június 3-án zajlott a gálaest, hogy sikerült?
2: Én azt hiszem, hogy nagyon jó volt. Voltak olyanok szép számmal, akik a tavalyi gálán is ott voltak. Ugye tavaly voltunk először a Víg Színházban, idén második alkalommal, és azt mondták többen is, hogy talán jobban sikerült, mint a tavalyi, ami azért nagy szó. De azt áruljuk el a hallgatóknak, hogy ott voltál te is tavaly, és tehát azt túlszárnyalni, én azt hiszem, hogy egy fantasztikus teljesítmény, és Peller Károly rendezőnek mindenképpen köszönet jár, hogy ezt a fantasztikus gálát összerakta, és hát itt azért meg kell említenem Virány Orsolya kolléganőm nevét, aki a szerkesztésben segített, illetve Peller Annát, aki fantasztikusan kézben tartotta műsorvezetőként ezt a gálát, és tényleg hatalmas szakmai összefogás volt, egészen olyan kollégák is részt vettek ezen a gálán, akik például még tanulnak, tehát színművészeti egyetemistáktól egészen a Kossuth díjas művészekig, nemzetszínészeiig voltak fellépők, és megpróbáltuk megjeleníteni a színház összes válfaját. Tehát volt balett, volt operett, opera részlet, volt báb, és természetesen prózai jelenetek is, sok-sok musical, szóval nagyon elégedetten távoztak a nézők.
1: Az eseményen átadták a SZIDOSZ Szinkron alapszervezetének Fényhang életműdíját is. Ki kapta meg, Gergő?
2: Zsúrs Kati vehette át ezt az életműdíjat, illetve hát nagyon szomorúak vagyunk, hogy már csak posztumuszt tudtuk Sörös Sándornak odaítélni ezt a díjat. Pontosabban az odaítélés még akkor történt, amikor Sörös Sanyi élt, de a díját adott már nem tudta megélni, szóval ők a két díjazott az idei évben. A Szinkron Alapszervezetünk önállóan tevékenykedik nyilván a Szidoszon belül a szinkron szakma érdekképviseletében. Az ő kezdeményezésük volt évekkel ezelőtt, hogy a szinkronban dolgozókat is elismerjék díjakkal, és hát mi mással lehet elismerni egy szinkron színész munkáját, mint egy életműdíjjal, hiszen azért a magyar szinkron szakma hosszú-hosszú évtizedek óta az egyik legjobb a világon.
1: Gergő, jövőre tervezitek a gálát, vagy kicsit úgy van ez, hogy jó lenne, ha nem kéne megszervezni?
2: Hát én azt mondom, hogy én akkor lennék a legboldogabb, ha nem kéne megszervezni, mert az kettő dolgot jelentene. Egyrészt, hogy elértük azt, hogy nincs szükség segélyekre, hanem mindenki meg tud élni a bérből, fizetésből, vagy hogyha bajba kerül, akkor van annyi tartaléka, hogy abból tud segíteni magán, de hát ezek hiú ábrándok, úgyhogy most egy kicsit szusszanunk, vannak más rendezvényeink a nyáron, például a Művészetek Völgyében is ott lesz a Szidosz kerekasztal beszélgetésekkel minden nap. Ezt megszervezzük, és akkor szeptembertől meg le is bonyolítjuk, és akkor szeptembertől már elkezdünk gondolkodni a jövő évi gálán, ami egyébként lehet, hogy nem feltétlenül csak Budapesten lesz, ugyanis színházigazgatók is felléptek ezen a gálán, több színházból, szerte az országból, és volt már olyan megkeresés színházigazgató kollégáktól, hogy milyen jó lenne egy-egy vidéki nagyvárosba is elvinni egy-egy ilyen gálát, és ezzel is tudnák segíteni az alapítványt.
1: Hát akkor lehet, hogy kiterjedtebb lesz az összefogás.
2: Hát én is ebben bízok, de az összefogás az fantasztikus volt, és tényleg azon gondolkodtam, hogy amikor véget ért ez a gála, és a finálé felhangzott, és ott álltunk valamennyien a színpadon, akik ebben a gálában részt vettünk, és összekapaszkodtunk, akkor én speciál konkrétan tudtam, hogy a mellettem jobbról és balról álló művésznek teljesen más mondjuk a politikai nézete, mint az enyém, vagy egyáltalán más, mint a többieké, vagy teljesen más világnézetük van, de ez nem számított. Tehát ezekben a pillanatokban az összefogás számít, és szerintem ennek a gálának ez az ereje.
1: És ez a legfontosabb. Nagyon köszönöm a beszélgetést, további jó munkát kívánok.
2: Én köszönöm, hogy hívtál, és nektek is jó munkát.
1: Savanyú Gergely színművész, a Szidosz elnöke volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. A fesztivál nem csak a zenéről, hanem a színházról és a felfedezés öröméről is szól. A színház színpad idei különlegessége Göttinger Pál Anyós nyelv című darabja, amely az Árt színtér és a Művészetek Völgye közös produkciójaként érkezik. Új helyszínként mutatkozik be a Talentum Hungaricum udvar is, amely a fiatal tehetségek és a kulturális értékek bemutatkozásának ad teret. Aki szeretne új alkotókat, friss kezdeményezéseket és izgalmas művészeti találkozásokat felfedezni, annak idén különösen érdemes ellátogatnia a Völgybe. A jubileumi év egyik legérdekesebb újdonsága az, hogy a fesztiválon megjelenik a Bánkító Fesztivál szellemisége is. A Gástyaárok helyszínen olyan programok várják a látogatókat, amelyek a Bánkító közösségi és kulturális világát idézik meg. Ez különösen izgalmas annak fényében, hogy a Művészetek Völgye vette át a nehéz helyzetbe került fesztivál márkáját, amely jövőre térhet vissza eredeti otthonába, Bánkra. Az idei Völgy így egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy két meghatározó hazai fesztivállal találkozzon egymással. Vasárnap ismét szabadtéri mozizásra várja a közönséget a Piknik Mozi a Halásztelki Német Ferenc sportcentrumban. A több mint 9 méter széles óriásvászon előtt a nagy sikerű Futni mentem című film elevenedik meg, amely már több százezer néző szívét meghódította. A vendégvárás már késő délután megkezdődik, a vetítés pedig naplemente után indul a nyári égbolt alatt. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hétvégén tetőzik a kánikula. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobta a Pride zászlókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Emellett olyan törvénymódosításokat is elfogadtak, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják. Azonnali válaszcsapással reagál Moszkva, ha támadás éri a nyugati országok területéről, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, militarizálják társadalmaikat, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Az Európai Bizottsággal készül egyeztetésre Brüsszelben egy tálib küldöttség. A tárgyalás pontos időpontját biztonsági okok miatt nem közölték, ugyanis Európa szerte vita tárgya, hogy helyesebb vízumot adni a szélsőséges afgán vezetés tagjainak. Sajtóhírek szerint a találkozó témája az afgán migránsok visszaküldése lesz. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobálta a Pride zászlókat az Erzsébet hídról. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út után. Csak a belső és a külső sáv járható. Helyszínelnek a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé a Fehérholló utcánál. Balesetnél helyszínelnek Vecsésen a 4-es főúton a Fő utcánál. Torlódásra készüljenek a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Műegyetem rakparton a Szabadsághíd felé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában a Váci út előtt, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületre készüljenek, mert csatornát javítanak. A Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé lezárták a külső sávot csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Hát a folytatásban bizony megkínozzuk egy kicsit azokat, akik éhesek, netán diétát tartanak, hiszen a kürtös kalácsról lesz szó. A kürtös kalács 2015 óta hivatalosan is elismert hungarikum. Ez a hagyományos faszén parás felett sütött, kívül ropogós, belül puha sütemény egyszerre testesíti meg a székely, az erdélyi és az egyetemes magyar gasztronómiai kultúrát. Erről lesz tehát szó a folytatásban. András Tünde lesz a vendégem, aki kürtös kalács készítő. Maradjanak velünk a folytatásban is. Most Haydn, D-dur Gordonka versenyének harmadik tétele következik.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, kürtös kalács készítő, a Kürtös Kalács Fesztivál alapítója. Szervusz Tünde, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Örülök, hogy eljöttél.
1: Köszönöm a meghívást.
0: A kürtös kalács hagyománya voltaképpen honnan ered, te honnan hoztad magaddal?
1: Hát én 25 évvel ezelőtt csöppentem bele ebbe a világba, egyébként természetesen Erdélyből, Székelyföldről. Ugye mi ketten vagyunk tulajdonosok a kürtös kalács készítő cégünkbe, és a Gáspár édesanyja meg nagymamája gyakorlatilag kürtös kalács sütéssel foglalkozott, és én így csak belecsöppentem ebbe a kis történetbe, úgyhogy én gyakorlatilag onnan hozom, hogy azt láttuk, hogy van egy nagymama, aki hétvégi kiegészítésképpen süt kürtös kalácsot otthon, és lemegy a közeli strandra, meg piacra, és eladja a kürtös kalácsot. Aztán ebből a Gáspár anyukája kitalálta a 2000-es évek elején, ugye hát akkor ott nagy változások voltak Székelyföldön, hogy hát ebből akkor lehetne valami kis üzletet is csinálni, és aztán jöttünk mi, konkrétan ilyen testvérvárosi kapcsolatok által hívták meg őket Székelyudvarhelyről, hogy mutassák be a mesterségük címerét, úgymond, és akkor mi eljöttünk velük, emlékszem az első ilyen Expo Békés Csabán volt, és akkor így nagyon megtetszett az, hogy egy ilyen egyszerű, de nagyszerű sütemény, és emberek sorba állnak, és csillogó szemmel várják, hogy ott valami kisüljön, és akkor azt mondtuk, hogy hát ez egy valami csodálatos dolog. Úgyhogy nagyon sokan azt hiszik, hogy én már gyerekkorból ezt hozom, de nem, 25 kilométer van a két család között, és nálunk nem volt ez a fajta hagyomány, mint például a Gáspár szüleinél, hogy otthon faszénen is sütöttek kürtöskácsot, de nagyon hamar belejöttem, és azóta is sütöm. Úgyhogy én innen hozom, de maga a kürtöskács történet azért az egy több száz éves történet.
0: Hát mesélj róla.
1: Több mint 250 éves történetről beszélünk. Egyébként német nyelvterületről került a kürtös kalács az erdélyi fejedelemségek udvarába. Ugye, hogyha nagyon megnézzük a kürtös kalács eredetét, akkor például Németországban vagy német nyelvterületeken hasonló, mint a kürtös kalács lehet találkozni, például a Baumkuchen, ők így nevezik, és ugye itt a tükörfordítást, ha megnézzük, akkor fa sütemény, tehát hogy fára tekert süteményről van szó. Úgyhogy gyakorlatilag a közös bennük az az, hogy egy keltészából készül, fára tekerik, és valamilyen égő, tehát élő tűz fölött, vagy ugye mi tehát Székelyföldön már parázs fölött úgymond tekerve sütik meg, és úgy lesz ez a sütemény, de egyébként nagyon sok helyen már teljesen más a formája, például Csehországba vagy Szlovákiába, de hasonló tőből ered úgymond a kürtös kalács. És aztán miután átkerült az erdélyi fejedelemségek udvarába, ott azért ugye tudni kell, hogy mai napig, sőt, és ezért maradt fent ott nagyon autentikusan, és mai napig nagyon sok háznál sütik, tehát aki Székelyföldön jár, Gyilkostó környékén stb. Láthatja, hogy a házak elő is akár ki van téve egy sütés, ott a turistáknak is készítik a kürtös kalácsot, és ugye ez azért tudott fennmaradni, mert ott még nagyon élő hagyomány, a cserépkályha akár, vagy a fatüzelésű kályha, és hát a székely leleményes emberke az ugye a fa leégett parazsát kihúzta a kemence elé, és a fölött forgatva sütötték meg a kürtös kalácsot, tehát így kombinálható össze ennek a kürtös kalácsnak az eredete vagy hagyománya, de 1784-ben van az első írásos feljegyzés róla Gróf Mikes Mária Kelemenné szakács könyvében.
0: És milyen volt az a kürtös kalács?
1: Hát az azért nem olyan, mint a mai.
0: Valószínűleg, igen.
1: Hát ugye a legfontosabb különbség az, hogy akkor még cukormáz nem volt rajta. Tehát ugye a cukor, az ipari forradalom az azért utána jött. Tehát gyakorlatilag az első receptek az egy édes keltészta recept, és vajjal locsolgatva pirított mandula, vagy éppen ami otthon volt, az került úgymond a kérgére, vagy kívül. Aztán hát, mint minden sütemény, vagy minden gasztronómiai termék, ugye elég szépen tud fejlődni. Azt így, mikor jött a cukor, bejött az életünkben, akkor ugye rájöttek hogyha szépen beleforgatják, akkor a cukormáz nagyon gyönyörűen körbe tudja folyni, és gyakorlatilag azóta van az, hogy az adja az igazi jellegzetes ízét a körtös kalácsnak. Tehát kívül a roppanós cukor, belül a pihe, puha, kisült tészta, és ettől körtös kalács a körtös kalács.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezt elmesélted, de nem sokára arról is faggatlak majd, hogy te hogyan kapcsolódtál a körtös kalács készítésbe. Például milyen körtös kalácsokat készítettél, amikor ugye ezzel megismerkedtél, de egy kicsit muzsikálunk, és aztán jövünk vissza. Vendégem András Tünde, körtös kalács készítő, a Körtös Kalács Fesztivál alapítója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, kürtös kalács készítő, a Kürtös Kalács Fesztivál alapítója. Tünde, arról beszélgetünk, hogy te már végül is felnőtt voltál, amikor találkoztál a kürtös kalács készítés hagyományával, viszont autentikus környezetben találtad ezt meg. Akkor milyen kürtös kalács recept alapján készültek a sütemények?
1: Hát Gáspárnak a nagymamájának a kürtös kalács receptje alapján készítettük, ami ma is az alapja a mi kürtös kalácsunknak. Egy picit így a kollégákkal azért fejlesztettünk rajta, meg minőségi alapanyagok, meg ezekre így odafigyelünk, de egy alap édes keltészta egyébként 8 összetevőből áll, ugye kell benne legyen liszt, cukor, élesztő, vagy kovász, ugye amivel a kovász készítjük, zsíradék, vaj, vagy éppen margarin, tojás, vaníliacukor, és egy kevés só, mert egy kis só minden süteménybe kell, mi meg ugye még megspékeljük citromhéjjal, de egy egyszerű keltészta egyébként. Az első változatok, azért azt kell tudni, hogy Erdélyben a hagyományos kürtös kalács az úgy 35 centi.
0: Az igen.
1: Nagyjából.
0: Hát most mutatod, igen. Jó, méretes.
1: Igen, tehát, hogy nem teljesen az a méret, amit itt megszokhattunk, és ezekből is három fajta íz volt. A vanília, a diós, és fahéjas még akkor kezdtük el, de inkább a sima cukros és a diós, ez a kettő volt, amit nagyon szerettek. És egyébként aztán itt Magyarországon találkoztunk azzal, hogy itt mindenbe is fahéjat szeretnek, úgyhogy itt behoztuk így a fahéjat, aztán szép lassan a gyerekek miatt lett kakaós, kókuszos, és hát ma már ne is kérdezz, hogy milyen ízvilágok vannak, bár ugyan mi nem szeretünk nagyon elrugaszkodni, tehát mi olyan ízvilágot párosítunk, vagy teszünk csak, ami hozzátesz a karamell cukor réteghez. Tehát, hogy mondjuk színes cukorkával nem szórjuk azért meg, mert jól néz ki, de mondjuk a liofilizált málna, vagy a brontei pisztácia, vagy egy mandula, az azért nagyon jól harmonizál a cukormázzal, és ma már azért megszámlálhatatlan féle fajta kürtös kalács van, és ugye itt mi nem is álltunk meg, hanem mi kürtös kalácsból mindenféle desszertet is készítünk, úgyhogy hogy hát itt már csak a képzelet szab határt.
0: És hogyan zajlik a kísérletezés?
1: Hát ez mindig ilyen véletlenek folytán születnek, például a kürtös kalács desszertjeink, de egyébként sokszor a vásárlók inspirálnak. Tehát például emlékszem, hogy a csoki cseppes kürtös kalácsunk, hogy legyen csoki darab a kürtös kalácsba, évekig gondolkodtunk, hogy hogy oldjuk meg, hát faszénen lecsorog, megolvad, hogy marad benne, és akkor egyszer egy kávézóba beleharaptunk egy muffinba, és így megcsapott az ötlet, hogy hát akkor kell legyen süthető csoki, és akkor így utána jártunk. Vagy volt olyan, például van egy olyan termékünk, hogy kürtös fondő, ahol a kürtös kalácsot felszeleteljük, és simán csokiba mártogatva tudod enni, és ennek a sztoria az, hogy így ötleteltünk, hogy a kürtös kalács fesztiválra, hát ugye azért a fesztivál az nagy motivátor, mert hogy mindig valami újdonsággal elő kellett rukkolni, és akkor az egyik kollégám így mondta, hogy hát miért nem lehet úgy enni a kürtös kalácsot, mint a nachoszt a moziba. És akkor hát valóban, akkor mivel párosítsuk. És akkor nagyon finom toppingokat lehet hozzá kérni például, és gyakorlatilag abszolút kulturáltan, szépen fölvágva, belemártogatva meg lehet enni, mert azért hozzáteszem, hogy ma már nagyon rossz fele is elment ez az egész kürtös kalács világ, tehát már kikenik, bekenik, felkenik, minden is van benne. Azért mi arra igyekszünk, hogy úgy kövessük a trendeket, vagy úgy fejlesszünk termékeket, hogy közben a hagyományokat tisztelve, tehát nekünk minden kürtös kalácsunk ugyanúgy helyben dagasztva készül, ugyanúgy faszénparázson sül, ugyanúgy frissen készítjük, tehát lehet, ha ezért nálunk egy picit többet kell várni, itt is elnézést kérek, de mindig mindent rendelés után és frissen készítünk, és nekünk ez nagyon fontos, hogy minden a hagyományos eljárás alapján készüljön, és abból legyen mondjuk egy desszert, egy kürtös guba, vagy már készítünk kürtös tortát, vagy ne is kérdezz nagyon sok mindent.
0: És néha visszanyúlsz azokhoz a gondolatokhoz, vagy tanácsokhoz, amiket Gáspár nagymamája adott neked a kürtös kalács készítéssel kapcsolatban?
1: Hogyne, mai napig használjuk a szlogenjét, tehát neki volt egy ilyen szlogenje, hogy itt a finom kürtös kalács, friss, meleg, ropog, ha elfogy, még hozok, tehát ezt például használjuk, vagy például Gáspár anyukától tanultam ezt, és mai napig mindig itt van a fülemben, fejemben bármi helyzet van, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. ez a kedvenc mondatom, és ez mindig átsegít mindenen, akár a termékekkel kapcsolatban, akár a bármilyen a napi működéssel kapcsolatban, de hogyha a kürtöskás tésztára kell, vagy maga a készítési mechanizmusra visszagondolva, akkor mindig emlékszem, a nagymamája mindig mondta, hogy nem szabad leforrázni az élesztőt, vagy amikor készíted a kovászt, mert akkor az meghal, és akkor abból nem lesz jó keltészta, vagy, tehát hogy mindig, tehát abszolút megvannak ezek a tőle tanult történetek.
0: Aha, hát számos ilyen finomságon, apróságon múlik a siker, az, hogy...
1: Persze, édesanyám is, amikor főz, akkor mindig kérdezem, mit tesz be? Hát úgy érzéssel, na hát ez, ismered ezt
0: a... Ismerem, igen. Igen, nagyon szeretek én is érzésre főzni. A lényeg az, hogy az eredmény az legyen jó.
1: Pontosan.
0: Nagyon köszönöm, Tünde, jövünk vissza. Vendégem András Tünde, kürtös kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út után. Csak a belső és a külső sáv járható. Helyszínelnek a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé a Fehérholló utcánál. Balesetnél helyszínelnek Vecsésen a 4-es főúton a fő utcánál. Torlódásra készüljenek a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában a Váci út előtt, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületre készüljenek, mert csatornát javítanak. A Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé lezárták a külső sávot csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító. Tünde, egyre többen keresnek különböző egészséges, mentes termékeket, gluténmentes legyen, cukormentes, nem tudom, milyen a cukormentes Kürtös Kalács, de hogy...
1: Az még nincs. Rajta vagyunk az ügyön.
0: Szóval figyelembe veszitek akkor ezeket a kéréseket is. Kísérleteztek, vagy akár már el is készültek ezek a termékek? Tehát, hogy rajta vagytok ezen az úton?
1: Hát nekünk a Kürtös Kalács Fesztivált 2013-ban szerveztük először, és már akkor elkészítettük a gluténmentes verzióját a Kürtös Kalácsnak. Ez egyel könnyebb volt, a cukormentesen még mindig vajúdunk egy picit, de most, hogy idén elmaradtak a Kürtös Kalács fesztiválok, így van időnk úgymond egy picit megújulni, egy picit koncentrálni úgymond az új termékre, mint például a cukormentes, tehát az már 70%-ban ki van fejlesztve, sőt inkább 90%-ban, csak tesztelni kéne, fókuszcsoportokat kell behívni, tehát azért ez egy komoly, ugyanúgy, mint a gluténmentes történet is. Tehát nem is inkább arra adtunk választ ezekkel a termékeinkkel, hogy egészségesen éle valaki vagy sem, hanem sajnos nagyon sok ételintoleranciával élő ember van egyre több manapság. Úgyhogy a glutén és tejmentes kürtöskácsunk az most már kiválóan és nagyon jó recepttel működik. 10 évünkbe telt, amíg ez a mostani történet kialakult, de most már nagyon szeretik, megszokták. Megvannak a tematikus napok, például itt Budapesten minden hónap első hétvégéjén lehet nálunk mentes kürtöskácsot kapni, illetve minden szerdán és pénteken, de például minden hónap utolsó hétvégén vegán kürtös kalácsot is készítünk, ami ugyan nem gluténmentes, mert ugye van, aki csak tejmentesen akar étkezni, vagy tojásmentesen, de hogy őt nem zavarja a glutén, úgyhogy ilyen verziónk is van, és hát ugye a cukormentes az a következő, amit kérnek számon rajtunk, úgyhogy remélem, hogy most már évvégére kijövünk ezzel a történettel, csak mondom, azért nagyon nehéz volt találni olyan, mert hát ahogy mondtad, fából vaskarika, igen, tehát kürtös kalácsot azért nehéz cukor nélkül elképzelni. Még a tésztáját meg lehet oldani, hogy a tésztájában valamilyen cukorpótló kerüljön, most már van ott a tudomány, hogy az megoldható, még az is, hogy mert ugye az élesztő sem, az is cukorral működik, de erre is már a megoldás van. Ami nekünk nagy nehézséget okoz és okozott, az a külső cukormáznak a megteremtése, mert az összes alternatív cukor az a faszénparás fölött az lefolyik. Aha. Tehát, hogy nem karamellizálódik. Most már vannak olyan cukorpótlók, amik karamellizálódik, viszont annál arra kell figyelni, hogy nagy mennyiségben meg hasmenést okoz. Illetve arra is kell figyelni, ugye én nem vagyok

0: ebben benne, de dietetikusokkal egyeztetve, tehát megvan ugye, hogy mennyi szénhidrátot fogyaszthat például egy cukorbeteg, tehát hogy nem mindegy, hogy alakított ki a kürtöskács mennyiségét, nagyságát, úgyhogy ez még hátra van, de hogyha ezeket szépen letisztázzuk, és célcsoportokkal teszteljük, meg bevonva egy pár szakembert, én azt gondolom, hogy évvégére végre erre is választ tudunk nyújtani. Egyébként ugye azt szoktam mondani, hogy hát a kürtöskács, tehát aki diétázni akar, vagy fogyni, annak nem... Tehát a kürtöskács az kürtöskács. Uh-huh. Nem akarom elárulni mennyi kalória, bár mindig azt szoktam mondani, hogy nincs benne semmilyen tartósítószer, térfogatnövelő, semmilyen számok, meg ilyenek, úgyhogy annál egyen jobb, de arra... Igen, de arra, hogy egyébként nagyon jó ilyen szlogenjeink vannak ilyen pólóink, hogy nem tudom, most kimondom, a kürtöskát 850 kalória, de kiszámolja meg ilyenek, de arra tudunk választani, tehát hogyha valaki tényleg betegségből, meg étel érzékenysége van, akkor abszolút tudjuk javasolni a termékeinket.
1: De ez ennyire bonyolult folyamat, kikísérletezni egy mentes terméket, egy mentes kürtös kalácsot?
0: Hát sokkal nehezebb dolgozni azzal a fajta liszttel. De hogy ugye nem itt kezdődik a probléma, hanem például ott, hogy aki tehát például, hogy ha a gluténra érzékeny, akkor nagy valószínűséggel a kukoricára érzékeny, a szójára érzékeny, tehát meg egy jó pár olyan dologra, és akkor keressél egy olyan lisztkeveréket, amivel tudsz dolgozni, ami nem szakad el, nem esik bele a tűzbe, mert azért ott 500 fok fölött sül a kürtöskács, tehát nem olyan, mint beteszem a sütőbe, és ott 220 fok fölött elbóckodik, úgymond maga a tészta. Ugye nincs sikertartalma, tehát teljesen másképp viselkedik a gluténmentes lisztkeverék, és az volt a nehéz és a sok idő, ami kitapasztaltad, hogy mivel tudunk jól dolgozni, mivel tudunk gyorsan dolgozni, melyik nem szakad bele a tűzbe, melyik bírja meg a cukormázat, tehát hogy azért ez nem egyszerű történet, és mondom, nagyon sokfajta liszttel kísérleteztünk, de akkor az egyik azért nem volt jó, mert aki szója érzékeny volt, annak nem volt jó, a másik az. Most például egy olyat használunk, ami csicseri borsó az alapja. És az nagyon sokaknak teljesen oké. Csak ez idő volt, amíg ugye a vásárlói visszajelzéseket megkaptuk, meg stb. És ugyanez van a cukormentessel is, hogy muszáj csináljunk fókuszcsoportokat ahhoz, hogy megfelelő válaszokat kapjunk, mert azért ez egy felelősség. Tehát, hogy ez csak úgy nem csinálja az ember, mert hogy annyival többet meg nem hozna. Tehát, hogy nem azért csináljuk, hogy ez mondjuk üzlet legyen nekünk, hanem azért, mert a kürtöskács az mindenkinek jár. Az érzékenyeknek is ilyen pólónk is van, ilyen feliratta.
1: Jövünk vissza András Tündével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító. Tünde, hát én nem tudom, hány Kürtös Kalácsot sütöttél az elmúlt évtizedekben. Egyáltalán megszámoltad-e, vagy van-e mondjuk egy ilyen arány nagyságrendileg?
1: Nem tudnám megmondani. Egyetlen egy rekordot tudok, hogy egyszer a Veszprémi Gizella napi vásárba egy nap alatt 730 Kürtös Kalácsot tekertem fel, de nem a mostani méretből, hanem az a otthoni erdélyi típusú nagy sütőfával. Mai napig nem tudom, hogy csináltam meg. De...
0: Hány órából állt az a nap?
1: Hát az reggel 8-tól este 6-ig.
0: Aha, az igen.
1: Tehát, hogy azért ez egy melós történet.
0: Tehát ki volt használva minden perce.
1: Igen. De mai napig szeretek. Én bármikor bemegyek kollégáimat kisegíteni, vagy ha valaki lebetegszik. Én imádok Kürtös Kalácsot sütni, meg enni is sajnos.
0: Még mindig?
1: Igen.
0: Tehát az embernek nincs egy ilyen telítettségérzés, hogy ezzel foglalkozik, és akkor úgy már távol tartja
1: magát? Hát én örülnék a legjobban, ha lenne, de hogy én 23 év után képes vagyok rácsodálkozni, hogy valami hogy ilyen szép, milyen gyönyörűen sül, hogy ennyire finom, úristen, milyen szép a belseje, jaj, de szóval, hogy így, de ezzel anyukám is így van, és szerintem a cégnél szinte mindannyian, tehát bárkinek viszek vendégségbe, én vagyok az első, aki megkezdhetem a Kürtös Kalácsot, mert hogy imádom. De ugye ehhez az is hozzájárul valószínűleg, hogy mindig találunk ki új dolgokat, mindig fejlesztünk új dolgokat, azokat tesztelni kell, kísérletezni kell, tehát hogy így azért nem lehet megunni, annyiféle ízvariációnk, meg formavariációnk van már, hogy lehetetlenség. De mindig készülünk valami nagy dobásra, például most nyáron is, egy nemzetközi márkával fogunk együttműködni, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy fog ez zajlani, és ez 4-5 termékünkbe is meg fog jelenni, tehát a kürtös fondűbe is, a kürtös bomba is, a hagyományos kürtös kalácsba is, sőt, még kávé különlegesség is lesz hozzá, úgyhogy nem lehet nem megkóstolni ezeket az újdonságokat is, és hát ilyenkor úgy egy picit rabja az ember úgy.
0: És a család rajong a Kürtös Kalácsért, hát, úgy, mint te?
1: Kérlek szépen, édesem megsértődik, ha nem viszek haza neki Kürtös Kalácsot, hogy már megint nem hoztál, vagy öcsém is, tehát hogy nálunk mindenki Kürtös Kalács rajongó. Az unokahúgom, kicsi volt, kérdezték egyik Kürtös Kalács fesztiválon, hogy és te hogy vagy a Kürtös Kalács? Hát én már az anyatejjel is Kürtös Kalácsot szívtam magamba, szóval, hogy nálunk tényleg mindenki szereti.
0: És mit tapasztalsz, hogy a Budapestre látogató turisták mennyire tekintik hagyományos kulturális gasztronómiának a Kürtös Kalácsot?
1: Ezért évek óta dolgozunk, mert ugye nekünk ez is az egyik küldetésünk, hogy egyszer a Kürtös Kalácsot úgy emlegessék magyar termékként, mint mondjuk az olaszok pizzáját, vagy a franciák croissantját, és ugye általunk is lett például a Hungarikum a Kürtös Kalács 2015-ben, tehát mi ezen nagyon sokat dolgoztunk, hogy ez egy, tehát a turisták körében meg világszerte ismert legyen a Kürtös Kalács. Azt gondolom, hogy most már nagyon jó úton haladunk, tehát aki Budapestre vagy Magyarországra érkezik, az a gulás meg a lángos mellett az keresi a Kürtös Kalácsot is. Ugye most már az a dolgunk, hogy azt hangsúlyozzuk, hogy keresd az eredeti faszénparázson sültet, vagy a tényleg a kézműves terméket, de azt gondolom, hogy a turisták már keresik, tehát célrányosan jönnek Kürtös Kalácsot fogyasztani.
0: Tehát valahol az országimázs része.
1: Pontosan,
0: is a Kürtös Kalács. Tünde, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Nem tudom, hogy ma még sütsz el Kürtös Kalácsot, vagy hogyan alakul.
1: Szerintem benézek.
0: További sok sikert kívánok, és hát jó munkát.
1: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel Kürtös Kalácsozni.
0: András Tünde volt a vendégem, aki Kürtös Kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító. Itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hétvégén tetőzik a kánikula. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobta a Pride zászlókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Július 14-ig még megköthetők a Széchenyi Kártyaprogram június 18-áig befogadott hitelkérelmei a kedvezményes fix 3%-os kamattal. A likviditási hitelkérelmek kamata azt követően a bankközi kamatlábhoz igazodik, hívta fel a figyelmet egy független pénzügyi közvetítő.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Nos, kedves hallgatók, most valami olyasmiről fognak hallani, aminek láttán, hallatán talán felszalad a szemöldökük. Mondom, a pilótakex titka és a gulyás kommunizmus ízei, avagy megjelent az első magyar, most tessék megkapaszkodni, gasztrorégész könyv. Mert nekünk már ilyenünk is van. Nagyon érdekes a téma. A vonalban itt van velem Geri Ádám, gasztrotörténeti kutató, író, aki a gasztrorégész néven tevékenykedik, és szerintem a legautentikusabb, aki a könyvről nyilatkozhat. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
2: Üdvözlöm én is, meg a kedves hallgatókat is.
1: Ha valami, akkor a gulyás kommunizmus ízei itt vannak velünk. Rengeteg külföldi viccelődik azokon a dolgokon, hogy például nálunk nem szabad olyan kólás üvegbe beleinni, amiben víznek látszó tárgy van, és hogy nézzük meg a fagyis dobozt, mert abban nem biztos, hogy fagyi van. Van egy csomó dolog, de persze nem erre terjed ki a gasztrorégész könyv, hanem inkább belemegy ennek a szakmai részébe, a gulyás kommunizmus ízeinek szakmai hátterébe. Egy picit mondja el nekünk, ha úgy tetszik, nulláról, hogy aki a kezébe veszi, mit kap?
2: A szakmai annyiból, hogy tényszerű, hogy ezek nem anekdóták, hanem újságcikkek, szemtanúk elbeszélései alapján összeállított fejezetek a gulyás kommunizmus 26 ikonikus ételéről, italáról és vendéglátóegységéről, viszont ezt a lehető legszórakoztatóbb formában szerettem volna megírni. Részben azért, hogy nem is adatokat akartam az olvasóra ömleszteni, hanem ezt próbáltam ezeket a tényeket szórakoztató formában tálalni. Egyrészt, mert az idősebb olvasók, akik éltek benne, ők így fognak tudni nosztalgiázni, így bírnak igazándiból alámerülni. Másrészt pedig talán a fiatalabb olvasóknak stílszerűen mondva így válik fogyaszthatóbbá az a kor, amiben ők nem éltek, de a szüleitől hallottak róla, és esetleg ezen keresztül, ezeken az eleven színes szagos történeteken keresztül esetleg megelevenedik számukra is az a kor.
1: Na, egy elemet megemlítettünk, ez pedig a pilóta kex volt, és lehet, hogyha most megkérdeznénk a hallgatókat, hogy mondjanak még ilyeneket, fel tudnának sorolni, de most önt kérem, hogy mondjon még pár ilyen ikonikus nevet, címet, mint a pilóta kex. Mit tartunk még így a gulyás kommunizmusból bent ma is a köztudatban?
2: Hát ugye ezt két részre is lehet osztani. Van olyan, ami legendává vált, és ma is beszélünk róla, de ma már csak beszélünk róla, mert nem létezik. Említhetném mondjuk a mézes maszkót, ami a bisztróknak volt egy kicsit, vagy a mai szatócsboltoknak, delikáteszeknek volt az archetípusa, és szintén írok róla a könyvben. De mondhatnám a Balaton mentén, de még Budapesten is, pont a napokban is láttam a hekket, ami ma is velünk van. Úgyhogy tényleg több felé leágazik ez a történet. Van olyan, ami még velünk van, például a bélszínróló, vagy az ön által említett pilótakex is, illetve vannak olyan dolgok, amik ami eltűnt, annak a nagy része az a rendszerváltással, vagy a rendszerváltást követő években tűnt el. Hát ugye megmosolyogtató lenne ma egy telefonbár, bár lehet, hogy pont az lenne benne a szexi, hogy ilyen ma már elképzelhetetlen, hogy az emberek beülnek egy vendéglátóegységbe, jelesül a telefonbárba, ahol minden asztalon van egy telefon, illetve minden asztalhoz tartozik egy szám, és tulajdonképpen úgy lehetett ismerkedni, sőt rendelni, és úgy lehetett, hogy a megfelelő számot társadta az ember az asztaltól.
1: Szuper! Azt írják egyébként a sajtó közleményben, hogy az ön kutatásainak fontos része Budapest gasztronómia múltjához kapcsolódik, ugye mi is Budapesti Rádió vagyunk, ezért is e témakörben faggatózom, de ha még van a hallgatóban bizonytalanság, hogy most tulajdonképpen akkor a gasztrorégész könyv az csak ételekről szól, vagy akkor ezek szerint helyekről is, nem?
2: Abszolút, abszolút. Szól ételekről, italokról és helyekről, úgyhogy mondhatni, hogy én remélem, hogy országos érdeklődésre tart számot, hiszen egy piros arany az mindenhova eljutott, ma is még mindenhol jelen van. Tényleg említettem a hekket, ami a Balaton életében volt meghatározó, illetve azért ma is meghatározó, vagy hogy egy aktualitást mondjak, azt a történet, annak a történetnek is utána jártam, hogy az 1986-os labdarúgó VB-n tényleg a tészta okozta-e magyar csapatnak a rossz szereplését, különös tekintettel a Szovjetuniótól elszenvedett 6-0-es vereségre. Úgyhogy én őszintén remélem, lehet a maguk a vendéglátóhelyek, azok valóban a könyvben Budapest hangsúlyosak, viszont nagyon sok olyan történet, nagyon sok olyan termék van, amit egy ország ismert, vagy egy ország szurkolt tényleg a labdarúgó válogatottért, egy ország szurkolt Farkas Bertalan űrhajósért, és arról is írok például, hogy ő milyen ajándékokkal, milyen ehető ajándékokkal kedveskedett fent a legénységnek, aki őt vendégül látta. Úgyhogy szerintem lakhelytől, és mint korábban említettem, talán kortól függetlenül is bárkinek érdekes lehet ez a könyv.
1: Igen, és azt is írja itt a sajtó közleményben, hogy tulajdonképpen Kádár János sem mondta azt, hogy a krumpli leves legyen krumpli leves elvtársak. Talán Hofi Géza találhatta ki. Lehet, hogy egy-két ilyen városi legendát lerombol, vagy valaminek nem lesz nimbusza, de nem baj, ha egyébként tisztán látunk ezen témakörben sem. Biztos vagyok benne, hogy aki elolvassa, az majd megkíván egy bambit, vagy enne ezt, vagy inna azt, de abban is egészen biztos vagyok, hogy még egy egészen különleges retro hullámot is elindíthat ez a könyv. Tegyük hozzá, ennyiben kérdeznék csak be, mondjuk így a kulisszák mögé, hogy ugye ön blogot is ír Gasztro Régész címen. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a blogger működésének egy ilyen összefoglalása most ez a könyv?
2: Részben igen, de van számos fejezet, amit kifejezetten a könyvhöz írtam. Vannak a fejezetek, hát egy az egyben semmi nem került át a könyvben, szerkesztve lettek, áramvonalasítva lettek, kicsit a hangsúlyok egyes fejezeteknél áttevődtek, kiegészültek újabb képekkel, illetve recepteket is, ahol adta magát, például a Bélsztinrólónál, vagy a mesesajtnál ott tettünk bele receptet is, tehát mondjuk
1: ma is elkezdve.
2: Tessék?
1: Mondom, recept is van, de jó.
2: Igen, igen, tehát mondjuk bélszínróló az még ma is kapható gyorsfagyasztott is, de aki esetleg házilag készíteni el, amivel egészen pontosan kalibrálhatja, hogy hány százalék bélszín kerüljön bele, az házi recept alapján elkészítheti, illetve vannak olyan jellegű receptek, szintén például a bélszínrólót tudom említeni, hogy korabeli receptek, hogy az emberek, amikor a bélszínróló a fénykorát élte, ugye 1970-es évek elején mutatták be, és 70-80-as években élte igazán a fénykorát, hogy gyakorlatilag egy ilyen folklórja lett, és receptkönyvnyi recept, házi recept, vagy egyéb recept jelent meg különböző újságokban, és azokból is idézek, mert hát vannak egészen bizarrok is, például pont a bélszínróló esetében van ilyen paradicsomos, jénaiba lerakott és megsütött, amit olaszos bélszínrólónak neveztek el, hát ha ezt az olaszok meghallották, akkor szerintem
1: biztos
2: fejükhöz kaptak.
1: Ne is spoilerezzünk el többet, mert annyi érdekesség van ebben a könyvben, ráadásul ez időtájt az embernek még meg is kordul a gyomra, ha ilyen sokat beszélünk ételekről. A kedves hallgató, ha ellátogat a gasztrorégész.hu oldalra, egy csomó minden érdekességet talál, és nem, kedves hallgatók, nem lehet megúszni, tehát attól, hogy valaki a gasztrorégész.hu oldalt olvasgatja, még kimarad egy csomó mindenből, ami viszont benne van Geri Ádám könyvében. Úgyhogy megjelent az első magyar gasztrorégész könyv, szuper olvasmánynak ígérkezik, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Geri Ádám gasztrotörténeti kutatóval, íróval, a gasztrorégésszel beszélgettünk. További szép napot, viszonthallásra!
2: Én is további szép napot kívánok, és köszönöm az érdeklődést!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba, a tradicionális hangzásoktól a modern, improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. A koncertek mellett beszélgetések és közvetlen találkozások is közelebb hozzák a közönséghez a magyar jazz világát. Az udvar egyszerre kínál magas színvonalú zenei élményt és barátságos, fesztivál hangulatú közösségi teret. A Roma udvar idén is a cigány kultúra gazdagságát, sokszínűségét és élő hagyományát mutatja be a fesztivál látogatóinak. A helyszínen koncertek, beszélgetések, kulturális programok és közösségi események várják az érdeklődőket, amelyek közelebb hozzák a roma művészet értékeit. A zene mellett fontos szerepet kapnak a személyes történetek, az identitás és a hagyományőrzés kérdései is. A Roma udvar évről évre a Művészetek Völgye egyik legszínesebb és legemberközelibb helyszíne, ahol a találkozások legalább olyan fontosak, mint az előadások. Augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogy hogyan gondolkodnak a művészetről a következő alkotó generációi, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve egészen a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset történt a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál. Tart a helyszínelés a 9. kerületben, a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé, a Fehérholló utcánál. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Műegyetem rakparton, a Szabadság híd felé, a Budai alsó rakparton, a Rákóczi hídtól északi irányban, az Irinyi József utca, a Petőfi híd útvonalon, a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál, valamint a Pesti alsó rakparton, a Szent István parktól a Lánchídig. Lassú az előrejutása a Lehel utcában kifelé, a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az Árpád hídon Budára, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani közmű felújítása miatt. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. A 11. kerületben a Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban ma sétálni fogunk, de nem vízszintesen, hanem mondhatnám azt is, hogy függőlegesen. Egy toronytúrán vehetnek részt most velünk a hallgatók.
2: Igen, arra gondoltam, hogy olyan szép idő van már mostanság, és ha valaki szeret felmenni tornyokba, és szereti madártábladon megcsodálni a fővárost, akkor érdemes egy-egy ilyen helyet beiktatni. Beszéltünk már a MOL kampusztoronyról, és most a Mátyás templom tornyát hoztam a rádió hallgatóknak, ami az, nekem az egyik személyes kedvencem. A toronyról nagyon fontos tudni, hogy Mátyás király volt az, aki a délnyugati harangtornyot, tehát ezt a nagyon szép nyolcszögletű tornyot ráemelte a templomra, és ekkortól nevezzük a tornyot Mátyás templomnak, hiszen a templomnak a hivatalos neve Nagy Boldogasszony templom. Ez a nyolcszögletű torony, ez rajta elhelyezett címer felirata szerint 1470-re készült el. Akkor nem volt még az a mostani szép csipkés, gótikus csipkés sisakja, hiszen ez csak később került rá, de maga a nyolcszögletű torony az már 1470-ben állt. Aztán tudjuk azt, hogy jött a törökkor, templomból mecset lett, és a müezzinek naponta ötször mentek fel a toronyba, ötször hívták imára az iszlám hívőket, és ahogy mondtam korábban, a milleniumi átépítések során Sulek Frigyes álmodta meg a mostani nagyon szép gőcsipkés tornyot. És ebben a toronyban az 1890-es évek végén történt egy nagyon érdekes momentum, a fővárosi lapok erről be is számolnak, hogy a fővárosi tűzoltók főparancsnoka felmászott a toronyba, azzal a céllal, hogy megvizsgálja, idézem, vajon a Mátyás templom erkélye alkalmas-e tűzjelző állomásnak. És ő úgy találta, hogy igen. És hát ezzel a kedves hírrel lepte meg Budavár a lakóit, hogy a jövő évtől, azaz 1895-től kezdődően a Mátyás templom tornya tűzjelző torony lesz.
1: Ebbe a toronyba csak a kiváltságosok és akiknek ott dolga volt, azok léphettek be?
2: Így van, pontosan. Tehát régen ugye őrszemek figyelték a toronyból mindig a várost, és ha tűz ütött ki, akkor riasztották a lakosságot. Tudjuk azt például, hogy az 1840-es években hat templom a harangkongatások számával jelezte, hogy melyik városrészben támad föl a tűz. A belváros egy harangot kongatott, a Ferencváros kettőt, Józsefváros hármat, Lipótváros négyet, Terézváros ötöt, a budai Mátyás templom pedig hatot kongatott, és így jelezte a tűz kitörését. Tehát egy ilyen tűzjelző tornyot hoztak létre a Mátyás templom tetejében. Aztán tudjuk azt, hogy idővel a toronyőrség már távbeszélőn jelentette a tüzet a laktanyába, és 1900 környékén már szinte mindenütt telefon helyettesítette a távírót is. Ez a módszer különben egészen sokáig fennmaradt, 1911-ig volt a Mátyás templom tornyában tűzjelző állomás.
1: Tehát tűzjelzésre használták. Kik voltak még itt a toronyban?
2: Ami szintén nagyon érdekes, hogy toronyzenészek is szolgáltattak zenét a Mátyás templom tornyából. Ezek a toronyzenészek a szabad királyi városok alkalmazásában álló muzsikusok voltak, és hát a városok zenei életének központi szereplői. Zenével fogadták az érkező, az áthaladó és a távozó előkelőségeket, de emellett ők kezelték a toronyórát például, őrködtek, tüzet jeleztek, ahogy mondtuk már, és tudjuk azt, hogy a Mátyás templom tornyából már 1500-ban például a toronyzenészek újévi köszöntő zenét szolgáltattak 1500-ban.
1: Elképesztő.
2: De szerintem ez fantasztikus. Aztán beszéltünk a műezinekről, akik szintén föntről jelezték az ima alkalmakat, és aztán a Mátyás templom tornyában 1896-tól csendült fel ismét a zene, általában évente egyszer, de nagyon szép hagyományt teremtve ezzel, és ezt a hagyományt aztán a kőbányai Szent László templom is átvette 1899-ben. Nekem az egyik személyes álmom lenne, hogyha ezt újra talán fel lehetne eleveníteni a Mátyás templomban. Képzeld el, hogyha toronyból zenét hallhatnánk. Szerintem fantasztikus lenne.
1: Mióta látogatható a nagy közönség számára? Látogatható?
2: Látogatható 2015 óta, ugye felújították a templomot, és ennek keretében a tornyot is, tehát 2015 óta megnyílt a harangtorony, szervezett túrák keretében fel lehet menni. A torony magassága egy picivel több, mint 78 méter, és hát a kilátó teraszra 197 lépcső megmászása után jutunk fel. Tehát azért ez egy jó kis kardió program, és 46,73 méter magasságból élvezhetjük a város panorámáját. Közben, ahogy felmegyünk, háromszor meg is állunk, a Mátyás torony szobában, illetve az alsó és a felső harangszinten, de hát a kilátás az tényleg mindenért kárpótolja az embert, hiszen ha jó az idő és tiszta a levegő, akkor akár a Gödöllői kastélyig is el lehet látni.
1: Nagyon szépen köszönöm. De jó.
2: Olyan érdekes, ez. Nem?
1: Igen.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Az Impresszió rovat vendége volt ma délután Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke. 5 és 6 óra között pedig velünk volt András Tünde, kürtös kalács készítő, akivel a kürtös kalácsról, mint élményről és hagyományról beszélgettünk. Ezzel búcsúzom. Köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak, valamint Pus Gergőnek és Zsocnak is. Így mindannyiuknak. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hétvégén tetőzik a kánikula, átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb grippenek érkeztek a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szertett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. Rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfőn mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester képe. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette,

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hétvégén tetőzik a kánikula, átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb grippenek érkeztek a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. A Krímre vezető vasúti hídra mért csapást az ukrán hadsereg. A kijevi média szerint a támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok az ukrán akciók miatt már napokkal korábban felfüggesztették a civil felhasználású üzemanyag értékesítését. Ukrajna célja, hogy folyamatos támadásokkal elszigeteljék az orosz ellenőrzés alatt álló területet, tették hozzá. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben. A Šibenik, Knin, Isztria, valamint Vukovár Szerém megyében érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Sajtóhírek szerint a fenyegető e-maileket egy izlandi címről küldték, és a hírhet amerikai sorozatgyilkos Ted Bundy nevében írták alá. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci szimvapatakot, amely a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Tóth Szántai József, a település polgármestere közölte, valószínűleg mulasztás miatt engedték a szennyvízelvezető rendszer helyett a színvába az egyik kazánból származó anyagot. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepel burkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hétvégén tetőzik a kánikula. Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, jelentette ki Magyar Péter. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a meder pillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a Szabadkikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a Főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lőrinc pap névadója Mészáros Lőrinc római katolikus pap, aki a Dózsa-György-féle parasztfelkelés egyik vezetője volt. A téren álló jezsuita templom gróf Zichy Nándor országgyűlési képviselő támogatását élvezte. A magyarországi jezsuiták központi temploma azon kevés szakrális épület közé tartozik, amely nagyrészt közadakozásból épült fel. A templommal egybeépült rendház 1888-1890 között szintén elkészült, de az építkezés befejezése anyagi nehézségek miatt elhúzódott. A templomot végül 1909. április 27-én szentelték fel, és az ugyanabban az évben függetlenné vált magyar jezsuita tartomány központja lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó, Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete. Mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a Kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllőn tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek.

0: készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Each sensation, darkness stirs.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Szeneka alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett